zenét, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Az imai sláger megy. Idén nyáron még több fesztivál is előttünk, többek között a Szín, amire ezen a héten páros belépőket lehet nyerni, és ahol természetesen ott leszünk dupla színpaddal és a Rádió 1 DJ-kkel, köztük DJ Metzger Vikivel, akitől itt a legújabb igazi mai sláger Gabriel Dancer-re készítette, ez a One Kiss.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig pörögnek továbbra is megállás nélkül. Reggel 6-tól jönnek Balázsék. Igen, visszatértek a Szabiból, szóval itt a teljes táb. És

0: Az igazi mai sláger a Be Mine, a következő zenei órát ezzel indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 3 óra után járunk, az éjszakai melósoknak kitartást. Itt vagyok és hozom továbbra is az igazi mai slágereket, meg persze jó utat mindenkinek, aki velünk együtt vezet. A legnagyobb kedvencekkel teszi, nem sokára hozom Alex Kenji-től az egyik legnagyobb nyári favoritot, a Bambolét, de itt lesz Szigella is, most pedig egy másik nagy nyári favorit, Loitól, aki David Puentezzel érkezik. Az igazi mai sláger a Golden Summer itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál szezon pedig folytatódik, meg hát ugye a nyári hőség is alapvetően folytatódik, bár picit lájtosabban, na ez a bulikra nem igaz, nem sokára itt a Strandfesztivál, ahol természetesen ott leszünk, és aztán pedig egy héttel később Szegeden zárjuk a nyarat a Szegedi Ifjúsági Napokon, amire ezen a héten páros belépőket lehet tőlünk nyerni, szóval figyeljük a műsorvezetőket és figyeljük a játékot, addig pedig élvezzük az igazi mai slágereket, most a Fastboyt hozom, ez a Good Life, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, The Kid Laroi és Justin Bieber és a Stay, Justin pedig nagyot megy ezen a nyáron. Coachella, foci VB döntő. A legnagyobb sokon ott van. Na én viszont, ahelyett, hogy megállnék, indítunk egy újabb nagy kedvencet, egy igazi nyári favorit, Alex Kenji jön a Bambuléval. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a rádió egy kellemes éjszakát!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig természetesen ma is jönnek Balázsék, és fontos, ma is jön a játék színpáros belépőkért, csak itt a Rádió 1-en. És jönnek az igazi mai slágerek, és a következő órát például a Hype-on indítja Norma Jean Martinnal, ez Out of My Head itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a tempó, marad az igazi mai slágerek, maradnak. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Sőt, most arra gondoltam, hogy jön Eva Max, szenzációs dal tőle a Kings and Queens. És mondom újra, mert fontos, lesz játék mai

0: ghiaccio.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel járunk fél öt előtt, kellemes éjszakát, jó munkát, jó utat, kitartást. A mikrofonnál Király Tamás. A friss infók szerint pedig egy újabb nagy ágyú, aki megállapodik a TikTokkal. A Disney. A friss infók szerint a tartalomgyártók már megkötésekkel persze, de akár filmrészleteket is használhatnak az új együttműködés keretében. A Rádió1.hu-n írunk erről is részleteket. Ez pedig az újabb nagykedves a Swiss Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, amit indítok.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig Jennifer Lopez, aki alig pár nappal ezelőtt tért vissza az Egyesült Államokba, Európából, Olaszországban töltötte ugyanis az időt a gyerekeivel, akik hamarosan kezdik az egyetemet, szóval úgy gondolták, hogy ezelőtt csinálnak még egy nagy családi kirándulást, és milyen jól tették. J-Lo most David Guettával jön, az igazi mai sláger, a Save Me Tonight.

0: Nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek. Mi játsszuk az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Néhány perc az életünkből akár három embernek is esélyt adhat az életre. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban hevesen is lehetőség nyílik arra, hogy önzetlen gesztussal segítsünk a beteg embereken. Augusztus közepén két alkalommal is véradást szerveznek városunkban, ahol minden egészséges, véradásra alkalmas embert szeretettel várnak. Ma, vagyis 13-án, csütörtökön 10 órától 17 óráig a művelődési központban várják a véradókat, és szintén itt lehet vért adni 14-én, 11 és 18 óra között. Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, az ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Gyöngyösön nem csupán augusztus 20-án, hanem 21-én is folytatódik a Szent István napi programsorozat a főtéren. 60-ban szintén több helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai programok. A hivatalos ünnepség 10 órakor kezdődik a Szent István király plébánia templomban. Hevesen már augusztus 20-án elkezdődik a Városnapok program sorozata, amely egészen augusztus 22-ig tart. 20-án 9 órakor koszorúzással kezdődik az ünnep a Szent István szobornál, majd 9 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a római katolikus templomban, 10 óra 30-tól díszünnepség és városi kitüntetések átadása, valamint ökumenikus kenyérszentelés következik a művelődési központban. Az ünnepi napot este Bonyár Judit és Sas Dániel dúója zárja egy nyáresti koncerttel. A következő napokon sem lassít a program, lesz rock and roll, DJ, kézműves vásár, gyermekprogramok, néptánc, koncertek és tűzijáték, részletek a Heol oldalán. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában. A Szeretetszolgálat azonban felhívja a Heves vármegyeiek figyelmét is arra, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink felett vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten, erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közé melegszik.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel, augusztus 13-a van, az épülyök a névnaposok egyébként, szóval nekik sok boldogságot, én pedig ebben az órában sem állok meg, hozom az igazi mai slágereket, most például Lady Gagától ez az Abrakadabra, aki pedig üzenne, vagy majd napközben játszana, színbelépőkért 0620 311 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyek pedig a Rádió egy DJ-i, a Stadium X és DJ Metzger Miki, kiegészében Sam Gray-el, Letület Migó, szenzációs a dal, és persze, hogy ők is, a Stadium X és Metzger Miki is fellép a Strand Fesztiválon, mert lesz Rádió Stage, és a színen is a Szegedi Ifjúsági Napokon, amire páros belépőket is lehet nyerni ezen a héten. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Wiz Khalifa és Charlie Puth, őket választottam, és a See You Again a Rádió 1-en. It's

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt mindenkinek. Hát, fázni ma se fogunk, nagyjából 30 fok a csúcs, amit mondanak, hétvégére pedig ugyancsak ilyen 30-32-33 fok, amire készülhetünk. Hattól jönnek Balázsék, előtt a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, az igazi mai slágerek közül pedig ez a folytatás.

0: indítom. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Beston.
1: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
2: Ez ezzel össze, hát de micsoda történet a Georgina története.
1: De mi már régóta együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
2: Mi volt, ő szobalány volt?
1: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
2: Eladó,
1: tényleg. Egy Gucciba.
2: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
1: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
2: Két kiflit, meg egy kefir.
1: Két vajas zsömlét, 30-dek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és
2: azt mondta, hogy húzdek,
1: húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki az üveg, visszavártok mögül, aztán egyeztek ezt a Georginát, hát csak 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
2: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
1: Esküvő, én azt olvasom, itt nagy esküvő volt.
3: Lagzi.
1: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetek? Hol csinálod? Tehát a Cristiano Ronaldo hol csinál az esküvő? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
2: Na, hát várjál, ugye a
3: Margit-sziget.
1: Margit-sziget, jó, igen. Te Makót.
2: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
1: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos,
2: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szépen odaadom Ronaldónak.
1: Én látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkutazik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
3: Szerintem hátsókert.
1: Hátsókert.
3: Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
1: Tehát egy pici nem felhajtás, nem hátsó fel. Kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
3: nem,
1: arra
3: nem,
1: gondolsz?
3: Nem, az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
1: Sajtó kizárva, barátok jöttek, ismerősök
3: abban
1: jöttek.
3: Nincs ugye sok nekik,
1: igen, sok.
3: Elfértek.
1: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
2: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst. Párizs.
1: Egyébként az nem rossz.
3: Párizs?
1: Párizs nem rossz ötlet.
2: A Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
1: Lezáratod?
2: Lezáratom a francba az összes turiszt.
3: Bekened májkrémmel.
2: Májkrémmel, föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
1: Nem rossz.
2: Na?
1: Nem rossz.
3: Szerintem béna. De csak
2: akkor
3: azért, mert Feri mondta.
2: Akkor mondj egy jó.
3: Szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
1: Levettek, elmentek a víz alá.
3: Lementek.
2: Egy ilyen
3: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
1: Aha.
3: És ott volt a blogz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
1: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
3: Csepe?
1: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott megvagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol volt?
2: Várjál még.
1: Jó, na tessék. Oké. Okay. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
3: jó.
1: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
3: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
2: Hát az igen,
1: de annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
3: nem,
1: úgy
3: nem... Még nem elfér egy, még egy.
1: Hát igen, oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
2: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
1: Vegas,
2: vagy...
1: tessék, Vegas. Nem, á, az olyan közhelyes.
2: Ez is, akkor elvisz,
3: hogy kis bolygó, amire felmehettek.
1: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jön ide. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia vidlákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
3: De biztos nem otthon voltam úgy.
1: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
2: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
1: 60 puszta. Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na, mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
4: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaszkaisz, azt hiszem, jól mondom.
1: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
4: Így van.
1: Fölállította a két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: És aztán ment mindenki haza a végén.
1: Hát ez nem Ronaldóra val.
3: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogadat. Most így érted? Nem?
1: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
3: De Babót azt kizártak akkor?
1: Tessék?
3: Babót?
2: Babóti fesztiválon.
1: Igen. Az Instagram oldalán tudatta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkopot kapott az első fél órában.
2: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
1: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
2: Hát, figyelj,
1: nem csinálhatod máshogy.
2: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? A pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
1: Hát, de, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
2: A pára kapuból értett pezsgő jön, nem víz.
3: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
1: Azt el tudom képzelni. Próbál
3: meg részes Balázs átadni, hogy milyen delfi hang az Ave Maria?
1: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nagy betítés. Tengeren jöttek.
2: Én tengeren jönnék.
1: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
3: Lóháton jöttek.
1: Hátulján.
3: Óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
1: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
3: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
1: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
2: Van töltött káposzta, meg éjféli húsos tál, ilyen.
1: Mennyasszonytánc, vágjuk a pénzrakás, ez biztos van egyébként. Valahol hátul a konca jött, ezért zongorázik.
2: Zongorázik, megy a tár, vonatozás.
1: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
2: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
1: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
2: Elvesz mi?
1: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
3: Hiába, hogy barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a routert?
1: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, megtudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
2: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
1: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért
2: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
3: Hát itt ő volt az. Dekázgatott.
2: De nem egy, hát éjfélkor. Egy énekes, tudod.
3: Dekázgatott egy kicsit.
2: Nem, hát elhívják itt, amit Rihannát. Vagy...
1: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Valaki
3: ez ilyen Dundee duó szituáció.
1: Igen,
3: szerintem.
1: Azt gondolom.
3: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
1: Hát a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
3: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van hely, ilyen Dundee duó, biztos vagyok benne.
1: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem...
3: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
1: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliard.
2: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
1: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjére elviszed oda, ingyen mész.
2: Szerintem igen.
1: Tehát főbb a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekeljen nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
3: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
1: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc?
2: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
1: Igen, és ezt Szotyi pucolás szájban.
2: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz, már mi? Ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké, de egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
1: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, mi? Aha.
2: Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
1: De mikor te vagy Tom Jones, azt mondja, gyere, hát figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kelnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
3: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
1: Tehát az volt, hogy a háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
3: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
1: Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az az ő napja, igen, kell, hogy legyen, nem?
2: A férfiak akarják.
1: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg... Nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
3: Egy kis dezodorosz mehetsz is. Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
1: Igen, a hónod alját, fölveszem valamit is.
2: Érettségi öltön, jó,
1: még mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
2: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
1: Ez egy jó kérdés.
2: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van írva, hogy nem kérünk semmit. Na de valamit csak viszel.
3: Feri, ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma, ezt nem hiszed. Mit veszünk?
2: De mit veszel?
1: Ott vagy, Krisz, a világ legazdagabb focistája, az egyik legazdagabb embere. Tudod, hogy az egész eskő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék!
2: Na?
1: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
2: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
1: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
2: Biztos örül a
1: én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
2: Ész, vagy csak egy ilyen foci relikvia.
1: De foci relikviát, de nem mindenki nem azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
2: Nem tudom, és egy pelém ezt kap, annak csak örül.
1: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnokú trófea máshol. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
2: sikerült,
1: neked.
2: Tessék.
1: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja, és látva az ő egóját meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
3: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
2: babetát. Igen, most már állat, mindig bevált.
3: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
1: De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
3: az
1: a formát.
3: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk, és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ha nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
2: Akkor kell lennie.
3: Ez így van. Tehát ne adnál lejjebb, Balázs. Ne legyen már valami nemzeti öntudatod.
1: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
3: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az így.
1: Az jól néz, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
3: Nem biztos, hogy oda koccantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
1: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
3: Rodrigo?
1: Vannak.
3: Rodrigo?
1: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
3: Rodrigo, mit az a házasságban?
1: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Fali Seikóra, az tud élen. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Fali Seikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
3: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
1: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
3: Nem. Hát valami, amit tudod így...
1: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
3: Én lefestetném őt az abban az állapotában, amikor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
1: Igen, milyen fogai voltak.
2: Van már egy szobor róla.
3: Igen, azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
1: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőnél kaparós sors, egy szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem. Miért
1: Sútyó
2: nem,
1: vagy?
3: Nem, nagy hiszem. Ölelés.
1: Ide, kibújjuk ide. Igen, na, ki jön ide? Egy óriási ölelés.
3: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
1: Amit ezt elszavalszál.
3: Igen, igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, túl vagytok az első fogáson, te meg...
1: Na most az én ajándékom jön.
3: Csókot! Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszédet, amikor olyan a vége a versenye, mint ha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de megvan
1: igen,
3: ez az
1: igen,
3: ilyen.
1: Jaj,
3: megmutatja
1: nagyon
3: az aranykának a pitában voltak. Megvannak
1: ezek. A rím kellemetlen.
3: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
1: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és akkor igen. Gyűlnál, Ronaldo, vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan ők kötnek?
2: Biztos.
1: Biztos van, nem?
3: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
1: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
1: Már valószínűleg megkötik, igen. Mök kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
3: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
1: Hogy?
3: Tehát például, hogy ha szülsz neki egy fiút, akkor erre is erre vagy jogosult. Ha szülsz egy fiút és egy lent, akkor erre
1: ne
3: is
1: csináld.
3: Erre. Ha 10 évig kibírod, akkor erre is erre. Hát azt mondja, hogy a Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
1: benne voltak a pontok.
3: És kellett szülnie két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mert elkerül, hogy tele van lóvéval.
3: Hát jó, de nem.
2: Ja, hogy nem annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
1: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
3: De nem
2: egy kisebb tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
1: Igen, 5000 dollár, igen. A blokk tisztítás 3000 dollár.
3: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
1: Megfortozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
3: A gurtnikat visszarakja helyére.
1: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de azt sem rossz.
2: Igen,
3: így van, hát racionális meg kell maradni.
2: Amikor a takarod, ugye, az így hújtózkodj.
3: Hát így van.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the limit.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Néhány perc az életünkből akár három embernek is esélyt adhat az életre. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban hevesen is lehetőség nyílik arra, hogy önzetlen gesztussal segítsünk a beteg embereken. Augusztus közepén két alkalommal is véradást szerveznek városunkban, ahol minden egészséges, véradásra alkalmas embert szeretettel várnak. Ma, vagyis 13-án, csütörtökön 10 órától 17 óráig a művelődési központban várják a véradókat, és szintén itt lehet vért adni 14-én, 11 és 18 óra között. Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, az ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Gyöngyösön nem csupán augusztus 20-án, hanem 21-én is folytatódik a Szent István napi programsorozat a főtéren. 60-ban szintén több helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai programok. A hivatalos ünnepség 10 órakor kezdődik a Szent István király plébánia templomban. Hevesen már augusztus 20-án elkezdődik a Városnapok program sorozata, amely egészen augusztus 22-ig tart. 20-án 9 órakor koszorúzással kezdődik az ünnep a Szent István szobornál, majd 9 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a római katolikus templomban, 10 óra 30-tól díszünnepség és városi kitüntetések átadása, valamint ökumenikus kenyérszentelés következik a művelődési központban. Az ünnepi napot este Bonyár Judit és Sas Dániel dúója zárja egy nyáresti koncerttel. A következő napokon sem lassít a program, lesz rock and roll, DJ, kézműves vásár, gyermekprogramok, néptánc, koncertek és tűzijáték. Részletek a Heol oldalán. Mese és történetíró pályázatot hirdetett, Mesél a múlt címmel az Érted Értve alapítvány. A szervezők olyan írásokat várnak innen Heves vármegyéből is, amelyek a nagyszülők vagy dédszülők gyermekkorát, iskolai éveit, családi történeteit és emlékeit idézik fel. A pályázat célja, hogy a családok múltja és a generációkon át öröklődő történetek írott formában is fennmaradjanak. A legjobb alkotásokat három korosztályban díjazzák, a pályaművek beküldési határideje november 22-e. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, de egyes tájaink felett vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sok felé lesz élénk, elsősorban északkeleten, erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közé melegszik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki,
2: Laci,
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Jó reggelt, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, egy percen múlt el negyed hét, igazán nem szép, hogy mi akkor is késünk, ha nincs a Balázs. Hello, csajok!
6: Ez egy hagyomány.
5: És mi most már megtartjuk.
6: Mi? Jó reggelt!
7: Ez miért késés? Miért késés ez?
5: Jó ja, nem késés, csak így egy kicsit. Olyan furin szólunk, Gyula, nem? Vagy csak én úgy átültem ide a főnöki helyre. Főnöki helyre átülsz, megőrülsz.
6: Egészen más a szemléletmód.
5: Igen, figyeljetek, 17 éve dolgozunk úgy a Balázssal, hogy ugye ő ül a pultnál. Illetve annak idején nagyon régen, még én kevertem, és akkor így csináltuk a dolgokat, és most már én annyira hozzá vagyok szokva, hogy ott ülök, ahol most a Júli ül, szembe, nem kell ezzel az egésszel foglalkozni, hogy amikor ő nincs, és ide, Zsüli ide ültet, hogy akkor kevergessél, meg csináljál, itt ülök ezelőtt a digitális szar előtt,
6: és meg vagy zavarodva.
5: Azt sem tudom, hogy mit kell csinálni, nem baj, majd belejön.
7: Lehet, most én abban az egészben az, aki nem figyel?
5: Persze.
7: És majd fogom,
5: Igen.
7: Igen.
5: Néha valamit igen. Mondja, igen.
7: Igen.
5: Nem
7: na.
5: Is úgy volt. Nem akarunk másról beszélni. Hú, de jó reggelünk lesz, te, ha már így lesz, nem figyelsz. Mi a strandon voltál tegnap?
7: Nem, csak most így akarok lenni Balázs, akkor hogyha te nem tudsz Balázs lenni úgy, ahogy a Balázs szokott Balázs lenni, akkor valakinek be kell tenni az energiát ide.
6: Ki nap fogyatkoztad magad?
7: Igen, a gyerek nem akar strandon lenni tegnap, úgyhogy most örökbe adom.
6: Mi történt? Megtaláltad a legközelebbit?
7: Nem, hanem most egy baráti társaság felütötte a fejét az életében, aki fontosabb neki, mint az édesanyja. Igen, és ez van, úgyhogy egyedül maradtam a strandos igényeim, mert úgyhogy majd holnap újra bevesztük azért, mert a szigetre megyek. De igen, szóval ez történt, viszont megnéztük a napfogyatkozást, mert a férjem szerzett olyan szemüvegeket.
5: Honnan elment, szerzett?
7: Elment, és volt egy optika, ahol árultak ilyet, tegnap délben jött meg a szállítmány.
6: Pult alól,
7: és sorban álltak az emberek, és ment az üzekedés, és a férjem mondta, hogy egy csecsemőt a karjában tartó nőre ráüvöltött egy férfi hátulról, hogy miért hármat vesz. Miért nem csak egyet, azt adják igen. Körbe. De ez egy papírszemüveg, tudod így, amivel végtelen mennyiségű rendelkezésre állt. Óriási volt, azt a férjem, aki egy kicsit ennél, hát hogy is mondjam, így hát, izmosabb test akart, mint egy csecsemőt a kezében tartó hölgy, és valahogy ő nem kapott ilyen megjegyzéseket. Pedig
5: nem
7: az egész társasházat vásárolt.
6: Ugye mi este 7 órakor eszméltünk, hogy ja, hogy mindjárt lemegy a nap, úgyhogy átkapogtunk a szomszédhoz, hogy van esetleg valami eszköze erre, adott egy olyan hegesztő pajzsot, hogy amögé egész vekkelebe bújhatott volna.
5: Láttam a fotódat.
6: Hallod.
5: Igen, nagyon jól néztél ki vele.
7: De mit tud a szomszéd, amiért rögtön hozzámentél? Honnan tudtad, hogy oda kell mennie?
6: Mert nekünk nagyon megbízható szomszédaink vannak. Ugyan van egy teljesen felszerelt, még mindig felszerelt autó alkatrész gyárunk, konkrétan egy egész üzem a garázsunkban, de hegesztő szemüveg, meg ilyesmi az nincsen. Úgyhogy fogtuk Zoliékat, felcsörgettük, nagyon örültek nekünk, és adtak egy ilyen hegesztő szemüveget.
5: Zolinak sok ilyen szemüvege van?
6: Zolinak mindene van. Zoliék.
5: Na jó, de ha csak egy, ha én nekem lenne hegesztőgépem otthon, akkor ahhoz, de várjál, ahhoz mondjuk maximum egy ilyen szemüveg lenne, vagy pajzs. Ha én azt odaadom neked, mint szomszédasszonyom, akkor én mind nézem. Vagy ja, Zoli leszarta az egészet.
6: Zoliék letojták, úgyhogy odaadták a hegesztőpajzsukat, mi kimentünk a Nagykörösi úti felüljáróra, egy kicsit öleltünk. Julika belenézett a napba, 3 percig káprázott a szeme, addig pont beállt a napfogyatkozás, mire újra láttam, addigra le is ment. Úgyhogy körülbelül ennyiből állt az egész napfogyatkozás, de rengetegen voltak. Szerintem most tegnap azt mindenki nézte, hogy végignéztem itt az Instagramon, meg a Facebookon, kb. Mindenki ezt posztolta.
5: Nem tudom, én kimentem a tópartra, mert ugye kis családom még nem érkezett haza. Egy haverom hívott 7-kor, hogy ő nem nagyon tudja, hogy ezt honnan kéne nézni. Hát mondom, gyere le hozzánk, mert ő fönnlakik a hegyekbe, és ott abszolút kitakarja. Tehát mire elér kezdett az, hogy már lenne napfogyatkozás, addigra náluk lemegy a nap. Ő se jött le senki, kimentem a tópartra, 3 ember állt mindösszesen. Se. Én figyelj, szerintem úgy ment el a fél országnak ez a tegnapi napfogyatkozás, hogy szartak rá. Tehát, hogy nem
7: volt teljes, és ugye ez maximalista ország. Igen. Nem lekiszűrne szemüket egy fél.
5: Hát ahogy Dajcs Tamás megírta, hogy ugye ők annak idején még ezt el tudták intézni, de Magyar Péter már el se képes.
6: Féltek, hogyha valaki idén lemaradt, akkor jövőre is lesz,
7: Spanyolországban.
6: És be lehet ezeket foglalni, már most ezeket a jó kis utakat. Viszont a csillaghullást azt csak a gyerekeim nézték hajnalban, hallgattam, hogy húzogatják a székeket az udvarom. Ők kimentek, ők nem aludtak el, mi erről lemaradtunk.
5: Nálunk minden évben az volt, hogy ott mellettünk van egy ilyen szabad terület, a ház mellett, és oda mi kifeküdtünk a gyerekekkel, meg a békával, és néztük a csillaghullást. Gyerekek, megöregettem.
6: Ennyi?
5: Én megöregettem. Tegnap is ez elhangzott, hogy apa, ma van a izé, a csúcs, perzeidák jönnek, ahogy a napfogyatkozás, nagyon szépek. Mondom, én biztos, hogy nem. Én, ha kifekszem valahova, az maximum elalszom. Az ágy. Igen, maximum az ágy. Hogy vannak dolgok, amit így idősödő emberként elengedsz.
7: Idősödő rádiós emberként. Mert én most szívesen kifeküdtem volna, ha nem kellett volna reggel korán kelni. De hát ugye,
5: a 4.30 ez tudja.
7: Ez tudja. Egyrészt, másrészt pedig arra gondoltam, hogy hát a reggel kivet az ágy magába, és akkor idefelé meg tudom még tekinteni őket.
5: De nem vetett.
7: Nem vetett ki. Nem ölelt engem.
5: Hát meg már most mikor kellett volna az 4-kor elindulnod?
7: A 4-kor még látszottam, szépen bizony, azt mondták, azt ígérték.
6: Igen, 4.30-kor még egészen kellemesen sötét volt, úgyhogy még ha bármi lepotyogott az égből, aztán még láthattad semmi? Nézted?
5: Júlus, te nézted?
1: Hát.
5: Nézted volna.
1: 4.30-ra megyek.
5: Te olyan aranyos vagy, hogy azt gondolod, hogy én tudom, hogy melyik a te mikrofonod, mondjad?
6: Ne, érdekes, mutogasd el.
1: Ugye én 4.30-ra megyek ki a buszhoz, de semmi nem volt akkor már.
6: Hát mert lefelé néztél.
5: A fővárosba.
1: Hát
5: egy csomó fény
1: van. Az majdnem vidék már, Budapest utolsó háza. Tehát ott látni.
5: Hallod, ez milyen arcos? Budapest utolsó háza.
1: Utánunk erdő van, kész.
7: Én nem tudom, ez most egy flex? Most flexel ezzel?
5: Igen, azt éreztem, hogy ez nagyképű. Hát tudod, aki Maldívra nyár nyaralni, érted? Budapest utolsó házában lakik.
7: Ha zsülkül az erkére, akkor jó eséllyel leszel, tehát hogy akkor bármilyen vadállat lesekedhet, tehát vaddisznókra fognak az éjjel alatt. És
5: az a bőző, hogy 8-on lakik oda, vagy? Tudod, oda nem ugrik föl.
1: Már láttam vaddisznóval.
7: De az alsó szomszéd volt.
5: Gyula maga a természet lágy öle.
7: De van ilyen, hogy ülsz a teraszon és kullancsos vagy?
1: Vagy nincs teraszom, kis erkélyem.
7: Erkélyetek van. Nagyon nehéz elképzelni az éles stílus. Tehát akkor ez egy emeletes ház az erdő szélén?
1: Ja, hát rét, és utána van erdő.
6: Ez egy kúria.
7: Rét. A Majorban, ahol élek, ugye?
5: Igen, vagy ez a Major... az, amivel tudsz arcoskodni, hogy én tulajdonképpen egy erdőben lakom. Igaz, hogy a 7-en 30 négyzetméteren egy panelban, de ez egy erdő. Hát gyerekek. Így van, tulajdonképpen tökre igazad van, lehet vele flexelni, patakpart és erdő.
7: Én azon gondolkodom ki el, hogy mi történt ott az építkezés, hogy nem terjeszkedett tovább a város abba az irányba. Tehát miért mondták azt, hogy eddig és ne tovább?
6: A veszélyes hulladéklára akkor megállította őket.
7: Vagy ez volt pedig, nem tudom, hogy esetleg ott volt valami makasítás, vagy
1: valami. Tele volt sittel szerintem.
6: Így van, igen.
7: Sittesek.
5: Oda még egy utolsó házat építettek, hogy Gyulának jó lesz. Köszönjük szépen, itt a város határ, ennyi, nem megyünk tovább.
6: A Löszfal felé nem megyünk, mert az omlik.
7: De van például szennyvíz nálatok, Zsúl? Vagy pedig ugye az van.
5: Igen, csak az van.
1: A patak, tudod,
6: hogy van.
7: A patakban mossátok a ruhákat?
1: Persze.
7: Mert hogy arra gondoltam, hogy ilyenkor a közművek, hogy ezt szoktak azért akadozni, amikor ilyen nagyon szélén lakik az ember, hogy van ilyen valami, ilyen porlasztóval szabadultok meg tőle, vagy mi a helyzet?
6: Hogy hozzá már nem jutottak el a közművek.
7: Igen.
6: Csak egy része.
7: A mókusok mossák a gatyáikat.
5: És egyébként meg megírták, hogy legyél kedves, fordítsál rajta, hogy te laksz Budapest első házában.
1: Igen.
5: Ez ugye? Tehát jó. Ahogy jössz befelé, akkor te vagy az első, és akkor ez így mindjárt jobban hangzik, mint hogy Gyula az utolsó házban lakik, nem, ő az elsőben lakik. Ahogy beérsz, rögtön vele találkozol.
6: Csak nézőpont kérdése. Így van.
1: A legszélén, igen.
5: Te melyik a Juli mikrofonja?
6: Nem, én mindig én vagyok a béna, aki nem Julit kapja be eléggé.
1: Megoldom fél
5: után. Megoldod a Juli?
6: Mert neked ha sokkal határozottabb az orgánumod, és most én ülök a te mikrofonod.
5: De azért előttem, akartam rá tenni egy kis hangerőt, csak nem tudom, hogy melyik ez a sok bizgencsünk közül,
6: majd
5: melyik
6: majd
5: vagy te.
6: A Zsülcivel fixáljuk. Te is figyelj, kire cserélt le a lányod?
7: Nem mi akarok történt? Neveket mondani, de elmondanám, hogy 6 év alattiak ráadásul. Ez fel legjobban, hogy 7 éves a lányom.
6: Mi többet engem tudnak?
7: Azt tudják csinálni, hogy szerintem a gyerek nagyon hiányzik a közösség, és kezdetek el visszaszivárgott az óvodájába. Azzal, hogy ugye hogy már, most másodikos lesz az általános iskolában, és visszaszivárgott az óviba, mert most ő ott segéd dadusként segíti a csoportot. Tehát jön, megy és intézkedik.
6: Ilyen munkaerő hiány van.
7: Azzal, hogy kifigyelte őket, azok ott kurjogatnak, jól érzik magukat, és mondta, na ennek véget vettek, és beálltad, és imádják, nagyon cuki, jön, megy, intézkedik, altat, simogatja a hátukat, és akkor ül, mellette itt a kis csoportos, és simogatja, hát hogy alukáljátok, alukáljátok.
6: De mit keresel ott bent? Vagy hogy került oda be? Vagy
5: bevezették.
7: Bevették, mert ott lakunk mellett az új mellett, és akkor átemeltem a kerítésen, ja, azt leszartam.
6: Anya elmegy a szigetelni.
7: Átadtam, mondjátok meg, hogy melyikünk ki. Aztán kit érdekel. Nem, hát az van, hogy így jóban maradtunk az oldával. Tehát, hogy így nem szakítottuk meg a kapcsolatot. Nem volt ott most több, mint egy évig, tehát nem járt így vissza, de most így megkifigyelte őket, azok ugye kézműveskednek, meg a strandolnak az udvaron, hát azt nem jó,
5: na,
7: az nekem.
5: Na, hát akkor hat. Persze én is beugrom ebbe a dologba.
7: Igen, meg ugye most ő szenior, tehát lehet, hogy mondani, milyen már iskolába járni, tudod, ilyen alumni, így visszajár, így.
6: És oltogatja a kicsiket?
7: Nem, nagyon törődő, ilyen, és ő azt élvezi, hogy ő most ilyen big sister.
5: Ez, ami az anyjának nagyon jól megy, az oltogatom a többieket, az majd később fejlődik ki.
6: Ő ilyen anyáskodó.
7: Nem, ahhoz legkisebb testvérnek kell lenni. Tehát ugye az van, hogy ő egy egyedüli gyermek, én pedig ugye háromból volt a legkisebb. És ez másfajta erőfeszítés.
5: Hát ha ott nem dolgozhat ki a védekezési mechanizmusodat, neked véged volt.
7: Azt mondták anyámik, hogy úgy aludtam kiskorom, hogy az egyik lábam be volt így, fel volt így hajtva, hogy ilyen rugásra készen. Hogyha bárki jön, akkor azt azonnal melkasba tudja rugni. Úgyhogy ennyit mondanék el erről, hogy ott milyen viszonyok uralkodtak. Ehhez képest az élelem úgy azt, mint Jézus Krisztus, akit éppen levettek a keresztre. Tehát így,
5: igen, kicsit nyugodtabb a környezet.
7: Más, igen.
5: Na most akkor a kitelepülésen ott, ahol hogy hívjákunk lesz, akkor nagyon meggondolom, hogy éjszaka besúnyogok-e hozzá.
7: A gyengék ne jöjjenek fel is.
5: A gyengék ne jöjjenek. Rugás.
7: Aki oda akar férni a mackóhoz, vagy a vízes csuporhoz, pontosabban annak el kell viselni a mackó ölelését. Így van, ez így van.
6: Ehhez nem kell legkisebb testvérnek lenni. Nálunk a testvéremmel ugyanez volt. Mi csak ketten voltunk, én voltam az idősebb.
7: De melyikőtök volt a legkisebb?
6: az öcsém volt a legkisebb.
5: Váltva
6: voltunk. Azok a fájtok, amiket pitoltunk.
7: Muszáj volt verekedni. Ez a 80-as, 90-es években ez egy kötelező eleme volt a szeretetnek.
5: Most nem mondjátok majd, hogy ma a testvérek nem verik egymást.
7: Nekem úgy esett ki az első fogam, hogy a szomszédbácsiba beleraptam.
5: Várj, de ok nélkül, vagy valamit tett az ember?
7: Nem, az volt, hogy ő is ilyen játékos volt, mindig játszott velünk, és nagyon szeretem Feri bácsit, és akkor a lényeg, hogy játszottunk, és akkor közénk állt, és akkor tudom, hogy dobált meg tudom minket, és akkor úgy éreztem, hogy ezt már nem tudom lenyűrni erővel, úgyhogy csalni kell, úgyhogy fogta, és így az alkarjába beleharaptam, és benne maradt a fogam. És aztán annyira örültünk ennek, hogy elmentünk a Mekibe megünnepelni. Szóval, igen.
5: És kiőrzi a fogat, mert ugye ilyenkor a szülők a kiesett fogakat el szokták tenni, lenyeltem. De akkor most várj, akkor a szomszéd bácsi őrzi.
7: Utána fogtam és lenyeltem, hogy a kálcium visszakerüljön a szervezetembe, mert arra szükségem volt, hogy nagyra tudjak nőni. Nem tudom, hogy hova lett a fogam, akkor nem gyűjtötték, ez csak ilyen úri mulatság.
5: Ez úri mulatság, meg a fogtündér meg ez.
6: Ne hülyeskedjél már,
5: hát nekem egy sincs meg. Már nem most még megvan, hanem ilyen gyerekkori. Nekem anyám kidobálta az egészet. Mi a francot gyűjtöttünk volna?
6: Nekem anyám gyűjtötte. Bent volt az üveges szekrényben. Az üveges szekrény volt az, ahol van, mi nem nyúlhattunk be, vagy csak nagyon ritkán. És ott volt egy ilyen kis pohárka, és abban gyűjtötte a fogainkat. Hogy egyébként mi a célja egyébként annak, hogyha valaki elteszi a gyerekfogát?
7: Nagyon nehéz amúgy eltenni a gyerekfogát, mert ugye csak néhány esik ki. Tehát az enyém a felét lenyeltem.
5: Legtöbbje eltűnik.
6: Én egyet se nyeltem le. Anyám akkor a perverz mosolyjal csavarta ki mindig a számból a éppen lifegő fogakat.
7: Nekünk volt a madzagos módszer, amikor rákötötték az ajtót, azt tudom, de hogy aztán jól tűnt a termék, azt nem tudom.
5: Egy teljes generáció traumatizáltak ezzel az ajtós módszerrel. Hát az, mikor apád rákötötte a fogadra a madzagot, és láttad, hogy elindul az ajtó felé, és hogy majd becsapja, és hát figyelj, én ott szerintem ott mindenki összeszarta magát, az elsőnél még nem, de mikor a második is ez volt, akkor azért már tudtad, hogy mi következik.
6: Figyelj, mi a madzagig sose jutottunk el, mert anyukámnak volt egy ilyen fixációja, hogy ő nagyon szerette kiszedni a fogakat. Így éppen...
7: Egy kurkászásnak ezt a fajta...
6: Volt benne valami ilyen perverz...
5: Van, pattanás nyomnak, valakinek fogat szednek.
6: Egy ilyen perverz öröm, igen, és ő, ha éppen hogy csak elkezdett mozogni, tehát nem az...
7: Ugye egyengül a karomettől a történettől.
5: Rosszul van, cukros vizet.
6: Hogy fogta és nyitotta a számot, és már így szedte ki.
7: Ez olyan durva, de én amikor a lányomnak kiesik a fogát, látom, hogy megmozgatja a fogát, mert attól is így azt hiszem, hogy...
5: Fura kapcsolatban voltál anyáddal. Na, elmegyünk, földolgozzuk ezt az eseményt, amit a Júlia az előbb lefestett, jönnek a hírek. Lehet jelentkezni fekete-fehér igen-nemre, van még dárcos belépőjegyünk. Azt arra adjuk, vagy az nap hallgatója? Most mit adunk? Pándorfi vásárlási utalványunk van, az ugye egy ilyen biztos ajándék, aki meg legyőz bármelyikünket, az még kap egy balázsékos ajándékcsomagot is, mint azt az egész ország nagyon jól tudja, a főnök forgatni van, úgyhogy majd hétfőn jön, vagy nem, ki tudja, az ilyesmi.
7: De majd rácsörgünk.
5: Az biztos, persze, hogy fogja szeretni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a Gyorlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
8: Otthon is érhetnek meglepetések.
10: Az egy dinoszaurusz!
9: Futás, futás, futás!
8: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
9: Mit fogunk csinálni?
11: Túl

0: A melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
1: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek augusztus 20-ára. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, az ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Gyöngyösön nem csupán augusztus 20-án, hanem 21-én is folytatódik a Szent István napi programsorozat a főtéren. 60-ban szintén több helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai programok. A hivatalos ünnepség 10 órakor kezdődik a Szent István király plébánia templomban. A következő napokban hevesen is lehetőség nyílik arra, hogy önzetlen gesztussal segítsünk a beteg embereken. Augusztus közepén két alkalommal is véradást szerveznek városunkban, ahol minden egészséges, véradásra alkalmas embert szeretettel várnak. Ma, vagyis 13-án, csütörtökön 10 órától 17 óráig a művelődési központban várják a véradókat, és szintén itt lehet vért adni 14-én, 11 és 18 óra között. A Hevesi Művelődési Központ augusztus 15-én 17 órakor két különleges kiállításnak adott

0: pont a rendezvényen a helyi népi kézművesség alkotásai mellett. A Geofolk tárlat 69 ország 270 nemzetiségének népviseleteit is bemutatja, pódiumbeszélgetéssel és szakmai előadásokkal kiegészítve. A Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás a hevesi népi kézművesek alkotásait mutatja be, míg a főtéren a lenyűgöző tárlat látható, a tárlaton 69 ország 270 nemzetiségének népviseletei jelenednek meg egy 57 méter hosszú installáción keresztül, írja a Hevesi Hírportál. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Heves vármegyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink felett vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten, erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közé melegszik.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
3: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Jó reggelt, szevasztok, 3:47 lesz, 3 perc múlva.
2: Jó reggelt!
1: A lányokkal tartózkodunk ma is holnap adásban, mert hogy zajlik.
3: Ciklus összehanguló adás.
2: Az.
1: Tényleg. Az igaz egyébként, hogy összeállt?
3: De végére megtudjuk.
1: De már most
2: szerintem... Zsül, valami ficereg már?
3: Hogy vagytok?
1: Hogy állsz, hogy ez, Gyulus? Hát nem, most ez nyilván kevés idő ahhoz, hogy ez megtörténjen, de dolgoztatok úgy együtt, sok csajjal, hogy...
3: Köszönöm ezt a kérdést, Feri.
1: Nem, de ez tényleg érdekes.
3: Amikor a fonóban voltam még operatív vezető, akkor ez egy gyakori probléma volt, mert ugye az volt, hogy
1: egyszerre jött mindenkinek.
3: Igen, és akkor nem tudtuk kimenni ki a mosdóba.
2: De körbeadták a tamponos dobozt.
3: Amit kötöttünk gyakjúval.
1: Nem vagy izével, barátnővel, azt is szokták mondani, nem?
2: Családtagjaimmal.
3: Nekem szinte csak férfi családtagjaim voltak. Úgyhogy
1: és velük nagyon
2: nehéz. A lányod meg még nem aktuális. Összehangolódik egyébként, igen, egy idő után.
1: Na, látod, simán. Ennyire voltam kíváncsi. Ennyi a válasz.
3: De nem tudom, hogy jogosult vagy a kérdésre, Feri. Tehát nem tudom, hogy feltelted ezt a kérdést. Felteheti ezt a kérdést?
1: Most erről nem lehet beszélni.
3: Nem azt, hogy velük általánosságban. Mi közöd van hozzá, Feri?
1: Hát azért, mert kíváncsi férfi vagyok, és megkérdeztem, hogy ez létező dolog-e, mert olvastam róla.
2: Létező.
1: Azt hittem, hogy vagyunk ilyenbe.
2: Vagyunk. Összehangolódik, igen. Ha sok csajjal dolgozol együtt.
3: Én még hezitálok, hogy beengedjek a belső körbe.
2: Csináljunk majd egyszer egy ilyen közvéleménykutatást, mert itt a szerkesztőségben az itt dolgozó kollégák nagy része nő. Úgyhogy majd egyszer végigmegyek egy ilyen menzesz naptárral, és akkor
3: megkérdezem. Igen, de lesz a menopauza naptár, lesz csak ennyit szeretnék hozzátenni a dolgokhoz, hogy nem akarom azt gondoltam, hogy ez azért. Kevés az ifjú titán.
2: Mi a helyzet a hullámait?
1: Egy piros meg egy zöld lapot nyomtas meg ki, Laci, légy szíves, és akkor azt Eszternek odaadjuk, és ha olyan felé megyek, akkor csak így föltartod a pirosat. Jó, hogy ez, Feri, neked ehhez nincs jogod. Piros.
3: Nem tudom, most ízlelgetem ezt a kíváncsiságot, amit felütötte a fejét, hogy ez legális egyáltalán.
1: Egyszerű, természetes férfiúi kíváncsiság, hogy ez működik, vagy se. Ennyi volt benne, de már én dobom
3: az
1: is.
3: Az érdekel, hogy ennek megvan a férfi...
2: Első kávé után van-e kaki.
3: Hogy megvan-e a férfi megfelelője ennek a dolognak, hogy van-e, hogy összehangolódik a merevedésetek például.
1: Persze, mi tök máshogy, vagy ugyanazt a pornót nézzük. Persze, egy csomó ilyesmi van.
3: De nincs olyan, hogy Balázsra egymást néztek, és mind a kettőtek merevedése van.
1: Most.
3: Nem?
1: Most megjött.
3: Vagy amikor ez történik, akkor mi a szobában szoktunk lenni, vagy csak ti ketten vagytok
1: ott. Nem, ott vagytok. Megnyugtatlak, hogy ott vagytok.
2: Jó. És oldalra sandítanak, és ott van Zsül is, akinek szintén csillog a szemben.
3: Zsülnek szerintem folyamatosan merevedése van, azért csillog a szemben. Azért olyan csendben.
2: De ez már a vérnyomás miatt.
1: Gyulus, milyen jókat feltételeznek rólad. Hát oda néz, még megy előre.
2: A Zsül reggelente van-e még merevedés? Mesélj. Engedj be minket a legbelső körbe.
1: Már elmúlt.
3: Én nagyon félek abban a körből, hogy fog kiderülni Zsűről egyszer. Tehát, hogy Zsűlt egyszer nem tudom, tényleg elrabolják, és akkor elkezdik felderíteni az életét, és hogy kiderül, hogy a munka után miket csinál. Szerintem
1: és annyira félre
3: sincsen.
1: Ismertük. Hát most gyerekek, ez a nyaralása. A férfi, aki állandóan a izébe járt, ugye? A Tátrába. Hogy kisházikó, jaj, de jó, hogy hűvös van, meg minden. 10 napig feküdt a Maldív-szigeteken mozdulatlanul.
2: Megtolta a luxit rendesen.
1: Igen, de hát most jön ki az igazi Zsűl szerintem.
2: Igen, megérkezett. Azt hallottad, hogy mi volt az utolsó napi ajándékuk? Hogy átköltöztették őket?
1: Hogy ők hova egy lakatlan szigetre? Ellátás nélkül?
2: Elvitték őket Máléba, hogy ott a reptéren egy kicsit hesszeljenek. Nem. Azt kapták ajándékba állítólag, de mondd el.
4: Mit? Szölöpös házra sikerült.
1: Szölöpösre?
4: Igen, tehát tengerparton laktunk először, és utána meg átköltöztetek az utolsó napra ajándékként, egy ilyen upgrade-elték magát a...
1: Azt hittétek, hogy nászlózások vagytok, vagy mi volt?
4: Nem tudom, mi volt az indok, de szerettek minket, és ezért...
3: De nem az volt, hogy szét akartak költöztetni?
1: Te maradsz
4: külön-külön volt.
3: Csináltok egy másik házat, amennyiben folytatódik ez a rabazúri.
2: Hangosak ezek a magyarok.
3: Valamelyik át kell költöznie.
2: Magyarok voltak még rajtatok kívül?
4: Voltak sajnos.
2: Igen, volt sajnos.
1: Sajnos.
4: Voltak, értettük, amit mondanak. Sajnos.
3: De nem lehet, hogy csak nagyon válogatott szókincsű nem magyarok voltak, akik hasonló ilyen balkán népe volt?
1: Há, vagy finnek, ugye? Itt rokon nyelv.
4: Nem, finnek nem voltak. Nem volt. Biztos, hogy nem voltak, de magyarok.
3: Ne húd, ne passzol nekem a szalonnát. Milyen jó ez a dagadó.
4: Nagyon sok ázsiai volt, tehát azt tuti, azt ellepték a szigetet, de magyarok is voltak, igen.
2: És ez a cölöpös ház az ilyen üvegpadlós volt, ahol így benézel a
4: Nem, nem az a típus volt. Volt medence, volt, és ez a háló volt, amire így rá lehetett feküdni, és akkor közben folyamatosan
2: amit néha beengedtek a csápák közé.
4: Lested a vízbe lévő különböző állatkákat.
1: Így csináltad kockásra a hasadat? Más edzéssel zsűrrel fekszik egy hálóra.
4: Így van, kockás lett.
3: Én nem tudom, hogy lehet-e értékelni a Maldív sziget szépségét, anélkül, hogy ott legyen a veled pucéron lackó. Hogy tudod tász vele?
2: Nem és tudsz elvonatkoztatni.
4: Nem, hogy, nekem
3: hogy
4: sikerült.
3: Az a, hogy tudsz szép lenni ez az egész szigetcsoport, amikor nincs ott egy pucér Laci, aki kért téged, hogy az enyhén ilyen homokba bepanírozott popóját fotózd, miközben távolodik el a naplementébe. Hogy mit tud adni még a sziget így egyáltalán?
2: Isten,
1: ugye, semmit. Nyomorult hely az egész.
2: Annak a projektnek én a mai napig nem tudom a történetet. Ti elindultatok valahova? Reggelizni.
3: Reggelizni indultunk el. Én mondom, az volt ez az első napot, cicanadrágot, még azt tudtam, milyen mi a sziget, meg egyáltalán elmentük reggelizni, majd hazafelé feltáltuk ezt a helyet, ami ott volt, és mire oda néztem, Laci már pucér volt, és mondta, hogy na, abból a szögből kell csinálni, amit én mondok. Kövesd az utasításaimat, ha nem ugyanúgy történik minden, ki leszel rúgva, és akkor tudta, hogy ez fontos. És volt minden szaladgálás, hempergés, amit el kell képzelni. Nagyon szerettem.
1: De legalább a második napot megvárhatta volna, nem?
2: Nem, ezt nem
1: volt kicsit, levál, kicsit nem. Így aklimatizálódjon az ember. Azokat felhasználtad a képeket, Laci?
2: Na, hogy?
3: De úgy azért volt jó, mert akkor nagyon feszes volt, így a repülőút utáni vizesedés miatt. És az volt a fontos, azt meg kell dolgolni. Meg kell dolgolni, mert ha nem, ugye, hát akkor másnap már ugye már jön az all-inclusive a plöttyettség. Azt azért nem engedhetjük meg magunknak.
2: Igazából, Laci, ha kell, ha nem, levetkőzik bárhol vagyunk.
3: Ezt nagyon nagyra értékelem, Laciban.
2: Kicsit összejövünk. Nem is kell, hogy igyon hozzá nagyon sokat.
1: Azt tudjátok, hogy ezt egyébként büntetik?
2: Ott mit? Ott nagyon.
1: Igen,
2: ott.
1: A mesztelenséget?
2: Aha.
3: De nem volt teljesen messze, mert Laci... homok fürdőruha készült.
1: Azt nem lehet homokkal eltakarni, ami ott van. Azt nem lehet eltakarni, úgyhogy ez kevés.
3: De voltak egy kis ázsiai családok, akik ott billegtek még a parton, és nagyon gyorsan szedték a kis lábaikat, amikor meglátták, mi folyik.
1: Hogyan ürítsük ki a Maldív-szigetek egyik partszakaszát?
3: Nagyon gyorsan elhagyták a helyszínt, szóval ez működött.
1: És ha most mondjuk, a Maldív-szigeti kormány vagy hatóság meglátja azt a képet Laciról valahol.
3: A Maldívok.
1: A Maldívok meglátják a szósőbe, akkor utólag is perelhetnek, Laci?
3: Levadásszák őt.
2: Kitoloncolják.
3: Betoloncolják.
1: Igen, eljönnek ért, és egyszer csak
3: visszatoloncolják.
1: Aj, de szép volt az. Én mondjuk idén is mennék valahova főnök.
2: Apropó főnök. Fogjuk mi ma dezinformálni, illetve informálni a főnököt?
1: Szerintem igen. Azt hiszem, mikor indulnak? 8-kor? 8-kor indul?
2: 9-kor.
1: Az utolsó, hát akkor
2: mi,
1: az utolsó
2: mi ez a lazázás? Felkelnek, reggelizgetnek, wellnessznek. Hát 6 órakor kell elindulni.
1: Szerintem Balázs kérte, azt mondta, kellene elégszer 5-kor, meg 4:30-kor, legalább most hagyjatok békén. Hát akkor sokat nem tudunk informálni, mert 9 órától már ott van egy fél óránk, még órácskánk.
2: Azt tudjuk, hogy most az országnak melyik részén van?
1: Budapesten, tegnap Budapesten, és egyébként az van, gyerekek, hogy tudom, hogy jó ilyen hírvivőnek lenni ebben a dologban, de most mindenki, aki lát valamit ezzel a műsorral kapcsolatosan, azt azonnal kiposztolja. Az a helyzet, hogy nem lesz érdekes a műsor. Mert mindent tudni fogsz.
2: Azért lesz minden érdekes a műsor, fogsz. Mert szerintem direkt vannak olyan emberek, akik össze-vissza kavarnak.
5: De most a főnök, jó reggelt, szevasztok, én láttam, mert mindig fölhozza, így, ugye hát az ember, hogyha így benne van ugye a médiában, kérem szépen, akkor látja ugye ezeket a posztokat, ők most Kecskeméten vannak egyébként, mert nagyon-nagyon sok olyan csoportot láttam, Budapesten zajlott a játék jó része tegnapi napon, azt is láttam, de a főnök úr egy butik hotelbe le lett fotózva, ami bejárta a közösségi médiát, ahogy éppen megfáradva ott el egy butik hotel ajtajába, Kecskeméten.
2: Kecskeméten vannak.
5: Kecskeméten
2: már.
5: Vannak, igen, tehát onnan indul 9-kor a játék, ezt hát mondom így.
1: Hát nekik, fölhoz, a többiek, az,
5: hát
1: nem
5: a többiek az Isten
1: hogy
5: tudja, hol vannak, azt nem tudom, de ők Kecskeméten vannak.
1: Na mindegy, ha tudunk valami infót, akkor addigra eldöntjük, hogy kiknek szurkolunk, hogy az elkapoknak vagy az üldözötteknek, és akkor ehhez mérten fogjuk majd tájékoztatni a nagy közönséget. Jó?
2: Közlekedési ennyi. Hírek, Duna vízállása, és éppen kit fontos,
1: illetve a fekete-fehér, igen, nem. Szia Ági, itt vagy még?
6: Szia, igen, itt vagyok,
1: bocsánat,
6: jó reggelt.
1: Bocsánat, itt Anna jókorán bekapcsolt, csak mi itt közben a régi emlékeinket elevenítettük fel.
2: Elpucérkodtuk az időt.
1: Ja. Veszprémben vagy, és egy vegyipari gyárban gyártás előkészítő.
6: Igen, igen,
1: nyugodtan,
6: ez így van.
1: Egy nyugodtan jár be az ember így a vegyiparba?
6: Nyugodtan, igen, egyébként nagyon biztonságos a munkahelyünk, én nagyon szeretek itt dolgozni, úgyhogy aggodalomra semmi ok.
2: Ha ha jól csinálod, akkor
1: igen, ha csak nem hibázunk, egészen addig minden a legnagyobb.
2: Ha a tizedes rendben. Veszőt jó helyre teszed, akkor már meg vagyunk.
1: Oké, Ági, kivel szeretnél játszani?
6: Én Eszterrel szeretnék játszani.
1: A legjobb választás.
3: Hát legyen. Legyen. Úgy képzelem el a vegyipart, amúgy, mint a Simpson családban volt, amikor ment be Homer dolgozni, tudjátok el
2: a radioaktív előműkkel.
3: Igen, hogy ilyesmiben spekulálok.
6: Ne gondoljatok ilyen drasztikus dolgokra.
2: De mi mire gondoljunk akkor?
6: Nem kell félni itt semmitől. Tehát tényleg minden nagyon biztonságosan zajlik. Minden feltétel
1: most
6: adott.
1: Most érted, a mosószer is vegyipar egyébként, tehát nem tudom, hogy mit gyártatok. Ugye,
6: hát az, mondjuk, növényvédőszereket.
1: De mondjuk az egyen bonyibb.
2: A maradékot hát, igen, kiöntjük egy kicsit. A kis patakba.
6: Jó, ne is mondjatok ilyet.
1: Na jó, figyelj, akkor induljon a játék. 3-2-1, tessék!
3: Ágnes, itt vagy?
6: Szia, Eszter. Természetesen.
3: Van téma, amivel készültél? Vagy rám bízod magad?
6: Készültem. A kislányod is most megy iskolába? Jól tudom.
3: A kislányom másodikos lesz most.
6: Másodikos?
3: Bizony, hát szenior.
6: Le vagyok maradva egy kicsit. Nálatok
3: az
6: én kislányom.
3: Most lesz
6: az első? Most fogja kezdeni az első osztályt, nagyon-nagyon várjuk.
3: Hány
6: már
3: éves?
6: Megvettünk. Mi? 6 éves.
3: Akkor elég fiatalon megy. Korai. Mostában mindenki hát, 7 körül szokott
6: lenni. Muszáj neki. Januárban lesz 7 éves, igazából nem tartom korainak.
2: Nem tartom korainak.
1: Júli! De jó volt elcsípteni.
3: Hogy elkapta. Júli úgy ült itt, mint egy nyest a duzzasztógáton.
1: Figyelt, szimatolt, és egyszer csak...
2: Bevérzett a szemem az erőlködéstől.
3: Ugye úgy figyelt, hogy még senki nem figyelt. Én amúgy átsiklottam volna felette, de valaki megint a kávéját reggel.
6: Hát ez nagyon rövid volt.
3: Nem volt.
1: Nem, egyébként nem volt rövid.
3: Hátra.
1: Szerintem egy 10-12 másodperc.
3: Ugye 50 másodperc, hoztad az 50, figyelj, erre a férfiak büszkék, azt csak egyik mondanék.
1: Hát sőt, ezt már kizsírjuk.
3: Ezt mondom, hogy ez már valami.
1: Jó, igaz, hogy ez tussal együtt, ahogy szoktuk volt mondani, de meg vagyunk az 50 másodperce. Ági, viszont van egy külön nyereményed, figyelj.
7: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
1: Na?
6: Ó, hát ez nagyon jó, szuper, nagyon örülök így is, köszönöm szépen.
1: Most, most őszintén kérdezem, hogy ezt te nem tudtad, hogy ez a külön ajándék? Mert úgy
6: meg... Nem, pedig komolyan hallgatlak titeket, de én azt hittem, hogy ezt csak akkor nyerem meg, hogyha ha jól teljesítek.
1: Hát igen, ugye a korrekt játék szabály az lenne, de hát...
3: Nem vagyok abban a helyzetben, hogy válogasson.
6: Nagyon rendesek vagytok.
1: Igen, jó szívünk van. Én mindig úgy meglepődöm, mikor valaki már így a hét második felébe se tudja, hogy még ez az ajándék.
2: Hát főleg
1: van.
2: Úgy, hogy az első SMS-ek körülbelül a 4 óra 30-kor érkeznek, igen, hogy szeretnék játszani a Pándorfos
1: ajándék utalványért.
3: Hallgató shaminget fogunk csinálni, ez lesz mostantól. Mindenkit megalázunk, aki nem tudja, mi a nyeremény.
2: Igen, sőt, neki kell bemondania.
3: Jó.
1: Igen. Ági, ezt most még megúsztad, jó?
3: Ez az utolsó eltekintettünk ettől.
6: Jó, köszönöm szépen.
3: Köszönöm
6: még egyszer.
1: Huszi, hello.
2: Képzeljétek el, még soha életemben nem voltam Pándorfban.
3: Nem, nekem pedig most mennem kéne Bécsbe. Valaki, aki jön Bécsből, írjon már rám. Mert én nem akarok menni.
1: Viszont hozni kéne valami.
3: Kéne kis csomagot hozni. Nem voltam egy Pándorban?
2: Nem, valahogy ez elkerült még.
1: És a magyar verzióban itt Budaörsön?
3: Vagy Polgáron. Vagy Biatorbágyon.
2: Voltam, oda már elkeveredtem, és azon gondolkodom, hogy hogy létezik az, hogy ez a Pándorf nevű jelenség nekem eddig kimaradt, mert hogy amikor picik voltunk, vagy gyerekek voltunk, akkor ilyen osztálykirándulással azért mi mentünk, tudod, ami csak azt célozta, hogy egyrészt elmentetek a Safari Parkba, ott megnéztetek néhány nagyon fáradt puputevét, majd hazafelé útba ejtettétek a legnagyobb ilyen plázát, vagy ilyen bevásárlóközpontot, ahol mindenki kazettát
1: akkor,
2: vásárolt.
1: Amikor te gyerek voltál, és osztálykirándulásra jártál, akkor még nem volt Pándorf.
2: Nem volt még Pándorf?
1: Szerintem nem.
3: Vagy... Hát én nem tudom. Én arra emlékszem, hogy már tínédzser, tehát ilyen 10 éves koromban tudtam a létezéséről, de én sem voltam, szerintem csak ilyen nem tudom, ilyen 20 éves, tehát 18 éves korom körül valami ilyesmi, de akkor én nem tetszett vagy valami, hanem azóta tetszik, hogy rájöttem, hogy mi a valódi funkciója.
2: Mi?
3: A valódi funkciója az, hogy kiszakadj a család életedből, összeszed magad a három vagy több olyan barátnőt, aki szintén erre vágyik, és megszökjetek. Én kimentem a barátnőimmel Pandorfba, és a harmadik üzletben először bementünk a Lind csoki boltba.
2: Pánikrohamot kaptam.
3: És a harmadik közben a pánikrohamok véget, leültünk egy próbafülkébe a földre, megettük a csokit, amit vettünk. Nagyon sokat röhögtünk azon, hogy miért ilyen nyomorultak az emberek, aztán pedig hazamentünk. De csak ezt, ajánlani tudom.
2: Ez ilyen nagy leértékeléskor legalább.
3: Bármikor, ott mindig nagy leértékelés.
2: Nem, de van a nagy leértékelés, meg van a nagy leértékelés leértékelése. Tehát a szezon végnél, a szezon vége, amikor akkor érdemes ám oda menni. Mert akkor megérkezel ruhaországba.
1: De nem tudom, gyerekek, nekünk férfiaknak az büntetés. Tehát én egyszer mentem ki a BK-val, mondtam neki, hogy életem, azt csinálsz, amit akarsz, azzal jössz, akivel akarsz, de hogy én nem fogok bolyongani itt egy ilyen betonplacon a mikroházak között, és az egyikből ki a másikba. Figyelj, kicsim, csináljátok, de ez nem az enyém.
2: De van egy ilyen megőrző legalább?
1: Van
2: egy szoba, ahol egy PlayStation,
1: ja,
2: olyan
1: nincs,
2: valami, ahol
1: olyan nincs.
2: A férfiak elfoglalhatják magukat.
3: Elmondom a profik, hogy csinálják, meg kifigyeltem. A profik úgy csinálják, hogy megérkeznek,
2: maradnak.
3: De megérkeznek, leparkolnak a lehető legközelebb, bemennek a bőröndboltba. A bőröndboltban vesznek maguknak egy gurulós bőröndöt féláron, és utána azzal közlekednek az üzletek között, hogy ne kelljen fogni a szatyrot. Oh. Mindent, amit vesznek, beleraknak a frissen vásárolt gurulós bőröndökbe. Majd amikor végeztek, beülnek, még megesznek egy, nem
1: egy
3: tudom,
1: valamit,
3: egy lébegtézezemmelt. Igen, és akkor utána beülnek a kocsiba, és hazagurulnak.
2: És egy kötelező óriás kerék?
3: Ott nincs óriás kerék.
1: De. Hogy ne lenne? Pándorban, persze.
2: Van,
1: mikor
2: voltál
1: te utoljára? Évek
3: amikor
1: óta
3: nem
1: ott
3: volt óriás kerék, akkor voltam utoljára.
1: Évek óta ott van egyébként.
2: Ez minden évben feltűnik, aztán utána eltűnik.
1: De nem az a lényeg pont egyébként, hogy látod a Gucci szatyrot? Tehát most egy gurulós bőröndel az olyan, mint egy kirándulásban voltál.
2: Nézd, fel van
1: táborban,
2: nem. A Laci itt hátulra kiemel. Nem.
3: Megyel, Laci, de,
1: hogy egy csomó, ott egy csomó szatyor, egyet gondolunk a Lacival, hogy azért kell a sok szatyorral, a papír szatyorral menni, mert látják, hogy milyen menő vagy.
5: Igen.
1: A Louis Vuittonba is vettél, a Gucciba is vettél, a Adidasban, meg a Pumába.
5: Napig megkérdezik, amikor hozom itt reggelente benne, hogy Sephora-s szatyrod van. Hát igen. Tudod, ez a menő. Meg az a kávétejszín.
1: Menőségi faktor lett egy Sephora-s szatyor.
5: Sephora-s szatyor. Nincs magyarul. Jaj, Zsül, majd
1: átveszem.
3: Az a nőknek az opia.
1: Úristen. Gyerekek, és itthon nincs.
5: Nincs.
1: Úgyhogy az a világ legnagyobb biznisze lenne egy ilyet nyitni.
3: Derogálunk a Sephora-nak az a helyzet.
1: Igen, valószínűleg igen.
5: Igen, és akkor, amikor ezzel vonulok, benne a kávétejszín egy darab alma, nem kell belenézni, mi van benne, akkor azt mondják, hogy ó, Sephora-sza, és elérzékenyülnek.
2: Szigorúan másfél euróért.
3: Tessék, emlékeznek rám a hallgatók. Voltunk Péterre Pandorsban, és a Wrangler, vagy Wrangler, nem tudom, hogy mondom, Wrangler. Ott valamelyikben, ott vettünk Péternek farmen.
1: Igen, és emlékezek, hogy Péter mennyire utálta az egészet.
3: Figyelj, Pétert a Zalando megmentette. Ennyit mondanék, tehát a létezésében mentette
1: nem
3: meg.
1: Nem kell
3: az boltba
1: adó, menni.
3: Hogy megbeszéltük, egyszer kipróbáltuk mi a méret, és azóta csak rendelem.
1: Na, 7 óra van, jönnek a hírek, és akkor folytatjuk utána.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
13: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk.
10: és továbbra pednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: Ti kértétek? A Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
17: Reklámot hallottak.
18: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
20: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
21: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
20: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
21: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
20: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: MR vizsgálat Gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
23: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
24: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
25: Alfa Echo Bravo.
26: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Radio Way Top 5.
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Néhány perc az életünkből akár három embernek is esélyt adhat az életre. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban hevesen is lehetőség nyílik arra, hogy önzetlen gesztussal segítsünk a beteg embereken. Augusztus közepén két alkalommal is véradást szerveznek városunkban, ahol minden egészséges, véradásra alkalmas embert szeretettel várnak. Ma, vagyis 13-án, csütörtökön 10 órától 17 óráig a művelődési központban várják a véradókat, és szintén itt lehet vért adni 14-én, 11 és 18 óra között. Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, az ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Gyöngyösön nem csupán augusztus 20-án, hanem 21-én is folytatódik a Szent István napi programsorozat a főtéren. 60-ban szintén több helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai programok. A hivatalos ünnepség 10 órakor kezdődik a Szent István király plébánia templomban. Egy év kiadás után ismét a bor, a gasztronómia és a zene tölti meg Eger belvárosát. A vinókóstoló ünnep augusztus 12 és 17 között várja a látogatókat a dobótéren, több újdonsággal, 13 borászattal és különleges szakmai programokkal. A rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján Petrény Attila borász, az Egri Borút Egyesület elnöke elmondta, a rendezvény elsősorban a borturizmus szeretné erősíteni, ezért fő célkitűzésük az Egerbe érkező turisták, köztük a nemzeti ünnepüket Magyarországon töltő lengyel vendégek, írja Heol. Jó, ha tudják a heves vármegyeiek is, hogy változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink felett vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közé melegszik.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Balázsra! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 2 perc múlva lesz 4:18, ébredezik és reggelizik az ország.
2: Jó reggel, reggelizik.
1: Nem tudom, hát nyilván egy csomóan, tudod ilyenkor.
2: Tudjuk, ez ilyen szakmai minimum lenne, hogy ne kajával ügyél le a pulthoz, jó?
3: A szolidaritásban beleharapok ebben a burítóban.
2: Csak hogy Julinak ne kell rosszul éreznie magát.
1: Egyétek meg szépen nyugodtan, jó? Az a lényeg, közlekedési hírekkel azért nem traktálunk benneteket, mert egyelőre nem érkezett semmi csend és nyugalom. Viszont gyerekek, hát elkezdődött az, amire azt mondtam, hogy csak 9 órakor fog majd elkezdődni, mert 9 órakor, igen, összeálltam veletek, nem, hogy 9 órakor fog majd elkezdődni, hogy a Most Vanti című népszerű televízió műsor forgatását elkezdik jelenteni nekünk.
2: És már jönnek.
1: Igen. Itt van például a kérdés, hát szerintem ők még alszanak az üldözők ilyenkor. Kabát Peti meg Torgelle Sanyi tegnap este Szegedre érkezett.
2: De most ez jó, hogy mi ezeket itt
3: bemondjuk? Most mondom nektek.
1: Én is egyébként rájuk tépes.
2: A Torgelle Sanyi nem tud veszíteni, tehát hogy nincs ember, aki fizikailag vagy így kitartásban felérne a képességeivel.
3: De ez mindenki köszönhető vajon? Kompetitív? Hát, vagy csak egyszerűen annyira leszarja, hogy mindent megnyer.
2: Szerintem egy ilyen csendes, fókuszált ember, tudod, egy ilyen őserő, egy ilyen férfi, és egyszerűen úgy van, ő nem engedi be ezeket a hangokat, ő nem engedi be az izgalmat, ő meg is csinálja.
3: Ő egyszerűen csak beül a kocsiba, és húz el a pánatba.
2: Például, meg szerintem olyan, tudod, aki fog, és tudod, hogy átkocog egy mezőn, akkor felszáll, tehát hogy meg nem fogad el nemet, tehát úgy képzel, mint egy modernkori cowboy, nem?
1: Egy gladiátor. Annak a párosnak ugye egy hátulütője lehet, hogy a Peti még nem érti, hogy miről szól a műsor.
3: Peti meg fogja érteni valaha?
1: Végére biztos.
3: Megkaptak egy szabálytömbet.
2: Berakta a hátizsákjába a Sanyi, és aztán mennek.
1: És futnak együtt. Na majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt most már nagyon összecsapnak a vélemények egyébként a műsorok kapcsolatosan. Laci, ugye, aki minden televízió műsort megnéz, ez nála egy ilyen szakmai ártalom, és gyűlöli. Tehát ő az a csávó, aki mellett nem lehet erről előre beszélni, mert fölordít, hogy azonnal hagyd abba, és ne kezdjél el beszélni róla, mert meg akarom nézni. Ő most teljesen ki van akadva, hogy az emberek, ugye, ahogy működik ma a világ, hogy mindent közvetíteni akarsz a saját kis fórumodon, Instán, Facebookon, hogy kirakták például már a tegnapi elkapást.
2: Igen. De ez tavaly is így volt, nem?
1: Nem, mert tavaly még senki nem tudta igazából, hogy ez a műsor miről szól. Hát emlékezzetek vissza, hogy ilyen nagy megdöbbenések voltak, elkezdtek forgatni, és ugye az RTL akkor rakta ki csak a telefonszámot is, és akkor kezdte el hirdetni. De nem kicsit későn kapcsoltak, hanem lehet, hogy ez pont így volt. Jó, ma meg már mindenki tudja, tehát ha meglátod ezt a fekete autót, amivel vannak a srácok, akkor azonnal elkezdesz videózni, mert hogy jaj, ott a Balázs, ott vannak a többiek, és ott menekül a két narancssárga ruhás csávó.
2: De tavaly Facebook csoportok alakultak, ahol végigkövették mindenfelé az irányukat. Tehát ez tökre megvolt.
3: Úristen, elindul a nyál elválasztásom, hogyha magatlak rögtön el, reggelizni akarok.
2: Bocsánat,
1: nem hagyhatja itt érted a reggeliének a felét.
2: És a másik, ugye most én Balázs képviselem, aki ugye folyton belezabálok a mikrofonba, úgyhogy most ezért ezt hozom bele.
3: Szóval egy poharat egy kis kanállal, és még azt is csörgesd.
2: Ja, tényleg, a sómat.
3: Az utolsó kalátod.
2: Só és a... Na mindegy, szóval a lényeg, hogy szerintem ez így oké. Tehát, hogy értem, hogy nem olyan, mint hogyha a tévében látnád nullára az egészet, de hát ezt már sem megugorhatatlan.
1: Laci, egyébként meg ne görgesd a socialt, ezt akkor nem fogsz látni semmit belőle. Kész, na.
3: Nem tudja nem görgetni.
1: Ennyit erről. Jó, 9 után indul, majd akkor beszállunk mi is. Hogyha akarunk, most viszont egy remek hírünk van a számotokra, nagyon hallgató és fülbarát.
2: Na,
1: olyan. Az első hírünk, hát tudjátok, hogy a Guinness rekordok könyvébe egy csomó mindenne be lehet kerülni, gyakorlatilag úgy működik a dolog, szerintem, hogy fogsz egy ilyen Guinness rekordok könyvét, szépen átlapozod, megnézed, és akkor kitalálod, hogy mi az, ami még nincs benne. Uh-huh. Optimális esetben bármilyen baromságot megcsinálhatsz, mert ezzel be fogsz kerülni a könyvbe.
3: Gyertyákat fogunk elszellenteni?
1: Szerintem az van.
3: Van?
1: Biztos vagyok benne, hogy a gyertya elpukizás az benne van a Guinness rekordok könyvébe távolságra.
2: Veszélyes sport.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem tudom, James akár kicsoda, Skóciában másfél méterrel tartja a Guinness rekordot.
3: Elfingott. Tehát,
1: hogy
3: már működik. Egy pár gyertyát.
1: És hát van egy apuka, aki kitalálta azt, egy ausztrál férfi és a lánya is kitalálta azt, hogy ők is bele fognak majd kerülni a Guinness rekordok könyvébe, és ők semmi mást nem csináltak, mint elkezdték gyakorolni azt, hogy milyen hangosan tudják a now szót üvölteni.
3: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, hogy ki a leghangosabb.
1: Nincs benne, kérlek
2: szépen. Szeretném most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat. A volt tesi tanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvöltse azt, hogy now. Őt, jó, mert ő az ember, akinek olyan orgánuma van, hogy a téli, hideg téli éjszakákat kettéhasítja.
3: Amikor ordított, hogy Ráskó! Nem lazán!
2: Mi vagy te, UFO? Na őt hozok vissza.
1: És a hajadat üvöltötte le.
2: Minden. Bármit leüvöltött.
1: Na, hallgassuk már meg, nézzük meg, hogy ő hogy indítod ezt. El tud indítani, Zsú? Nagyon jó. Ő ugye egy ausztrál... Na most ő mindent üvölt, csak azt nem, hogy now. Laci, ez nem lehet, hogy egy másik hírt nézünk? Jó, a lényeg az, akkor ezek szerint nem azt üvölti, először 98 decibelig jutottak el, ami egy igen szép teljesítmény, és azt mondta az apa, hogy ez nekem nem elég, gyerekek, a kevés. 98 az kevés, ez egyébként a 98 decibel, ez egy fura felhangosított fülhallgató.
3: Az elég jó.
1: Az egy elég komoly
2: de
1: dolog.
2: De ez a fajta fülhallgató, ami nekünk van itt, mert az kibírhatatlan.
1: Na, hát akkor ez az.
3: És az a lényeg, hogy megállsz a mikrofontól, nem tudom, hány, meg van határozva, hogy milyen messzire?
1: Jó? Fél méterre.
3: Fél méterre, és igen? Azt kell kiabáljuk, hogy now.
1: De vagy inkább találjunk egy szaktanárit.
3: Egy szaktanárit.
2: A szaktanárban van, az íze van, annak azt lehet üvölteni.
3: Azt olyan indulattal ki lehet magadból préselni.
1: Na, a csávót 122,4 decibelre fejlesztette föl magát.
3: Az minek felel meg?
1: Az szerintem a légkalapács vagy utasszállító repülőgép közvetlen közelről.
3: Közvetlen a
1: hajtómű.
2: Légkalapács akarok lenni?
1: Nem, először találjuk ki azt, hogy mi legyen a szó, amit üvölteni kell.
3: Hát egyértelmű a szaktanári.
1: Jó lehet üvölteni a szaktanári?
3: Igen.
2: Jó a szaktanári, de volt még egy másik szó, amit mindig kiabáltunk. Nem volt előtte egy másik?
3: Hát a szívesen.
1: Szervusz szívesen, de azt nem kiabáltad.
2: Nem, de előtte volt még valami. Nem volt valami? Nem volt. Na jó, mindegy.
1: Jó.
2: Jó a szaktanári, szerintem.
1: Akkor szaktanárival indítunk,
2: vagy
1: oké?
2: Vagy pedig csúlyogattunk, meg azt tudom, az magyaros.
3: Mennyi ideig kell csúlyogatni, vagy van valami, tehát hogy milyen intervallumban kell nekem nagyon hangosnak lenni?
1: Semmi, röviden, ameddig a szó
3: egyszer
1: tart.
3: Egyszer kell, hogy kiszóljon rá.
1: Jó?
2: Én a pofázacskó nevében kérdezem, hogy ezt ilyenkor a hangot előre képezed, erőből, torokból, vagy pedig oldalra? Hogy így akusztikusan.
1: Nem, alulról tüdőből nyomod meg, és egy dologra figyeljen nagyon, hogy a burítod
3: valami,
1: hogy
3: azok
2: ne. Jó, hogy van, hogy a szemüveg, Feri, mert mindentől ez munkavédelmi szemüvegként fog funkcionálni.
3: Repül. Akkor most okay, ordibálunk?
1: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet.
3: Tehát Juli vagyok now, Juli vagyok szaktanári.
1: Igen, Juli vagyok szaktanári.
3: Oké.
1: Okay. Jó?
2: De miért nem azt üvöltjük, hogy Zsill! Adás!
3: Vagy Feri az elem, igen.
1: Adás!
3: És erre mindenki beszalad.
1: Jó, tehát Juli vagyok szaktanári.
3: Jó.
1: Oké? Okay? Egy kicsit hagyd.
2: De már a Julit is üvölteni kell?
1: Hát de te ne Julit üvöltsél szívemben.
3: De figyelj már.
2: Ezt zavarodtam.
1: Úristen!
3: Ez olyan ez az applikáció, mint amit a múltkor rendeltél a Temuról, az a lihegős dohányzás leszoktatós cucc.
1: Nem, az egy nagyon jó működik, a Lacival azóta is használjuk.
3: Én is szoktatok.
1: Persze, elő, azt sem tudom, hol van. Jó, vagy gévai. Üvösd azt, hogy gévai, az szigorú.
3: Ezzel hitelesítem.
1: Jó, majd én tartom, tehát légy
3: szíves. De akkor egyforma távolságra tartsuk, akkor legyen itt minden korrekt.
2: Ide középre tenni.
1: Jó. Aha. Na várjál, de itt a mikrofonja, akkor ezt megoldjuk erre.
3: Azt ne
1: tessék, mert nem mindegy, hogy merre van, akkor gévai szaktanári. Ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék.
4: Gévai szaktanári!
1: Gyerekek,
2: meg vagyunk. Ez egy iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra, amikor
3: mennyi?
1: 117.
3: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
1: 117. Hát a 122 a csávó, de nagyon jó.
3: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
2: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le.
3: Hallod?
2: Csomagoljuk be Julit, és most indulás.
3: Indulás Ausztráliába.
1: És gyakorlás nélkül.
3: Na,
1: ez tehát ez az első. Te sokat üvöltözöl otthon a családodban?
3: Nem, már kinőttek abból a korból.
1: Jó, már nem hagyja
3: most
1: meg őket.
3: Most már csak csendben tüntetek. Az sokkal vészjósló.
2: Akkor te nőttél ki abból a korból.
3: A gyerekek nőttek ki abból a korból, amikor már állandóan üvöltettem. Volt egy időszak. Estére a hangom is elment.
1: Igen, nem. És semmit nem értél el vele.
3: Nem, ez semmit, de már elmúlt.
1: Hát jöjjön akkor a szakta.
2: Én ennél békésebb szülőek, én azt szoktam kérdezni, hogy szeretnél összeveszni velem? Emlékszem, amikor akkor összevesztett velem, az milyen volt?
3: Elég, hogy a szemed villan.
1: És igen. Érzi a fenyegetést.
2: És mindig azt mondod, hogy nem, én is így gondoltam.
1: Na, nem. Hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
2: Fel lehet állni, vagy
1: persze, fel, nem, fölve, ahogy akarsz. Fekve. Tessék. Tehát Ráskó szaktanári.
4: Ráskó szaktanári!
3: Ez biztos, hogy sokkal
4: kevesebb. Én kiszálltam, gyerekek.
3: A fal tele lett burítóval. Mennyi?
2: Nem értem, mi bajotokon.
1: 119.
2: Csak kettővel ugrottam meg azért.
1: Hát ne hülyéskedj.
2: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom. Ennyit mondok.
3: Én azt szeretném, hogy a Zsül is ordibáljon egyet. De. Annak lenne igazán
1: Zsül tétje. Nem egy kiabálós. Nem
2: nagyon jól esett a hangszálaiban.
1: Úgy erőtől.
2: Úgy érzitek, hogy melegebb
1: lett. Ezután minden reggel csináld ezt a adásba. Jössz a hálószobában még otthon.
2: Nem a liftben. Ez a szöveg igazi. Az jó, az jó.
1: Tehát 117-119 gyerekek, zsenik vagytok.
3: Jó, de most a hallgatókat tudjuk tesztelni?
1: Nem, ezzel sajnos nem tudjuk a hallgatókat tesztelni, nem lenne rossz, de a telefonon keresztül nem lesz jó a végeredmény. Ja, ha meg... csak nem hívod be ide a hallgatókat.
2: De Feri, akkor mutasd már meg, légy szíves akkor, hogy mi van.
1: Én biztos, hogy nem. Az én hangommal most, hallott, hogy még mindig benne van a hétvégi Oti buli, biztos, hogy.
2: Jó, Anna, igen? A fókuszcsoport jöjjön meg.
3: Anna.
1: Laci, lezárt a gépet, gyere, légy szíves.
3: Lefagyott
2: a hangomra.
1: Nem hallom.
3: Az applikáció. Mi lesz ennyi. A következő Guinness rekord? Valamit saját?
2: Azt mondják, hogy bocskor elejtett a kávés csészéjében.
3: Ezt még ő is hallotta.
1: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Okay? Na, tessék!
3: De várj. Tartsam?
1: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
2: nem
1: jó?
2: Nem fogja befolyásolni, hogy feltartott karod a hangerődet?
1: Nem. Jó, okay. Semmivel. Rákóczi szaktanári!
2: De ezt visszafogtad magad.
1: Nem, na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
3: ez
1: Laci.
3: Nem, ez nem működik. Ez nem.
2: Na, most, hogy beskáláztunk.
1: Meg vagyunk.
2: Most a mundzsáról kellett volna kiabálni.
1: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszerre egy, itt írják a hallgatók.
3: Felállítottál valamit?
1: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben.
2: Tessék.
1: 26 darab tojást.
3: Hogy került 26 darab tojást?
2: Ebben mennyi volt a többiek?
1: Aki erre járt, az a kezembe tette a tojást.
2: Tudom, hogy itt volt egy kis nehézség, hogy megjöttem, de azért
3: volt másfél év, amiről nem tudunk.
2: Tehát 26 tojás, az azt jelenti, ugye, hogyha jól számolok, 26 tojás, ugye, vagy az 13 férfi.
1: Így
2: és
1: van.
2: Hogyan tudtak körülállni téged?
1: Hát ügyesen megoldottuk, ezt adásban csináltuk, és már ráadásul azt hiszem, hogy itt dolgoztunk.
3: De kitaláltátok minden idők leghülyébb Guinness rekordját, és akkor így került 26 darab tojás a kezedbe?
1: Vagy? Nem volt Guinness rekord, hanem ez egy darabig ment az interneten, hogy egy férfi mitén hány darab tojást tud a kezébe venni, és akkor ezt mi kipróbáltunk, hoztuk nagyon sok tojást, és 26-ig jutottam. Eszter, nézd meg! Nem, egy kézbe. Két kézbe? Egy kézbe. Egy kézbe ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
3: technikája,
1: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
2: És ki pakoltad? Magadnak pakoltad?
1: Igen, magadnak tudod pakolni a tojásokat, egészen ide csuklóra is tudsz tenni, hogyha ügyes jó. vagy.
2: Én össze tudok roppantani egy kőbánya is doboztam ellenben.
3: Én a farpohámmal.
1: Várjatok, nagyon fontos, hogy üres, vagy teli kőbányai doboz.
2: Az mindegy, csak legyen kinyitva.
1: Tudom.
3: Én szerintem dolgokat tudok a számba venni. Tehát például kipróbálhatnánk egyszer azt, hogy hány darab szívószálat tudnék betenni a számba.
2: Egy nagyot.
1: Attól függ, mekkora szívószál.
2: Próbáljuk meg lemétolgatni, hogy egy tűzoltó fecskendővel.
3: Tehát, hogy az szerintem, igen. Hogy
2: te pocok típusú nőnek tartod magad?
3: Igen.
2: Ez, tehát az egy nagyon az egy, tehát, ha egyszer lesz ilyen börtön szituáció, az nagyon jól fog jönni. Az nagyon jól fog jönni.
3: Szerezzünk szerintem egy csomó szívószálat, és egyszer számoljuk össze, hogy hány darab szívószálat tudunk betolni.
1: Minden családban van egy olyan ember, aki tud valami olyan attrakciót, amit senki más nem, és ezt állandóan előveszi. Uh-huh. Nektek nincs ilyenetek?
3: Bármikor tudok büfögni.
1: Hát, de azt szerintem jó, az sokan tudják.
2: Az egy gasztroenterológiai probléma. Nem zárjul a gyomor.
3: Hogy mi a szuperképességed, amit így otthon tudsz?
1: Igen, és akkor ezt állandóan előhozza valaki a családban. Nyilván már rohadt idegesítő, hogy minden karácsony este van egy nagybácsi, aki...
3: Aki megeszi az üvegpoharat, ha
1: bejön. Üvegpoharat eszik meg, nekem volt egy olyan ismerősöm, aki azt csinálta, hogy egy gyertyát vagy egy gyufát meggyújtott, és de csak bal orrlyukkal tudta, be tudta szívni a lángot. Most szőr meg bőr szerintem nem volt már az órába, és ez minden egyes alkalommal, amikor valami buli volt, általában ívott egyet, egy szár gyufa, ide tartotta egy centire az órától, és úgy oltotta el, hogy beszívta a lángot. Na, de, és ezt de, minden alkalommal megnéztük.
2: Egy ilyen börtönben, vagy...
1: Úgy hívják a település szívem, hogy Újkígyós. És ott lakik Kosta Miska, és ezzel mindent elárultam.
2: A Kózan Osztránnak a feje. Amúgy azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alatt van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
1: Ne.
2: Én szerintem a nyelvét, és úgy tud spriccelni,
1: és még nem hívtuk be.
3: Én is tudok spriccelni.
2: Én hazamentem egy kicsit átgondolni a karrier döntéseimet, és utána pedig egy teralédi, nem tudom, reklámot szerezzük, hogy jó, Júli, ez
1: a nyálmirigyet.
3: De várj, igen. Hogy ez olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a száját, és hogy kiköpi a nyálat a szájából.
1: És hogy ő még nem volt nálunk vendég. Tehát, hogy itt járt már mindenki gyerekek, de a nyálmirigyel köpő csávó nem volt itt.
3: De mi kell történjen előtte?
2: Hívjuk,
3: citrom nyalogatás?
2: Nem, magától meg tudja csinálni, csak így simán ül, és megcsinálja. Annyi, hogy most a francia ilyen bormezőkön garázdák, hogy de ide hívom.
1: Jó,
2: felhívom.
1: Szerintem ezért szívesen hazajön. Oké, hallgatók, írjatok ti, hogy ki az, aki a családban, vagy akárha ez te magad, vagy valami különleges attrakciót tudsz, és egyébként a család már ugye falra mászik ettől, de te ezt mindig meg akarod mutatni.
2: Itt vannak a rajongóid, Laci is picelni.
1: Szerintem jöjjetek össze.

0: Tessék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
11: Önnek a Protexin kell!
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino töltséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek augusztus 20-ára. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, az ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Gyöngyösön nem csupán augusztus 20-án, hanem 21-én is folytatódik a Szent István napi programsorozat a főtéren. 60-ban szintén több helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai programok. A hivatalos ünnepség 10 órakor kezdődik a Szent István király plébánia templomban. A következő napokban hevesen is lehetőség nyílik arra, hogy önzetlen gesztussal segítsünk a beteg embereken. Augusztus közepén két alkalommal is véradást szerveznek városunkban, ahol minden egészséges, véradásra alkalmas embert szeretettel várnak. Ma, vagyis 13-án, csütörtökön 10 órától 17 óráig a művelődési központban várják a véradókat, és szintén itt lehet vért adni 14-én 11 és 18 óra között. Hevesen már augusztus 20-án elkezdődik a Városnapok program sorozata, amely egészen augusztus 22-ig tart. 20-án 9 órakor koszorúzással kezdődik az ünnep a Szent István szobornál, majd 9 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a római katolikus templomban, 10 óra 30-tól díszünnepség és városi kitüntetések átadása, valamint ökumenikus kenyérszentelés következik a művelődési központban. Az ünnepi napot este Bonyár Judit és Sas Dániel dúója zárja egy nyáresti koncerttel. A következő napokon sem lassít a program, lesz rock and roll, DJ, kézműves vásár, gyermekprogramok, néptánc, koncertek és tűzijáték, részletek a HEOL oldalán. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola

0: építkezési támogatást itt Heves vármegyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanépkezdés előtt, a második 50 ezer forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, de egyes tájaink felett vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sok felé lesz élénk, elsősorban északkeleten, erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közé melegszik.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3:48 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Hármacskán vagyunk mi is, de ugye a két kiváló kolléganő érkezett ma reggel, szervusz.
2: Úgy ezzel gondolom, ilyen szoci izé lennénk, ilyen, nem tudom, ilyen...
1: Foglalkoztató.
2: Igen. A két kolléganő.
1: Igen, ugye? De nem mondtuk tegnap nagyon, tehát hogy adás közben azért Balázs nem mondta, hogy ugye ma meg holnap nem lesz a forgatás miatt, csak a végén, ezért egy ilyen rövid magyarázattal tartozunk. Izsáknál az 1001-es úton hatalmas baleset, most szállt le a mentőhelikopter, és jött két tűzoltó autó is teljes útzár van, akkor elég komoly a probléma. Várjuk a többi közlekedési információt, ha van. Egy ausztrál csávóról beszélgettünk, aki Guinness rekorderré üvöltötte magát, végiglapozta az egész Guinness rekordok könyvét, megnézte az összes baromságot, ami benne van, ugye mindenből lehet Guinness rekord, és azt mondta, hogy ő lesz a leghangosabban kiabáló csávó a világon. A lányok nagyon ügyesek benne, 117 és 119 decibel, gratulálok.
2: De akkor megérkeztél te?
1: Így van, és sokkal kisebbet kiabáltam. Viszont Eszter egy érdekes dolgot vetett fel, hogy van egy ismerős, aki ugye a nyelve alatt lévő nyál mirigyel tud lőni. És én azt hittem, hogy ez egy nagyon különleges dolog. Figyelj, meg kell, hogy mondd az ismerősödnek, hogy nincs egyedül.
2: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
1: Nem, hogy a konkurenciák.
2: A nyálmirigyel spriccelők klubja.
1: Nagyon-nagyon sokan írtak, hogy ezt ők is meg tudják csinálni, és azt gondolták magukról, hogy ők is egyedül vannak ezzel, tehát, hogy egy ilyen nagyon szuper képesség birtokában vannak, és egy csomóan írtak, például tegnap a fogászaton pont szembe spriccelt ezzel a nyálmirigyel egy paciens, írja egy vélhetően fogorvos.
2: Én is tudok nyálat spriccelni a nyelvem alól, ha fújom az orrom, akkor a könycsatornámból spriccel.
3: Milyen színusza lehet?
2: Igen, szép. Nem tudom, nekem például még azt sem sikerült sose, hogy van, aki tudod így, ki tud az orrán így röfögni ilyen, tehát italt, amit iszik.
1: Igen. Meg
3: az véletlen baleset.
1: Igen. Na, de az is akkor működik, de van, aki tudja.
3: Igen, ha megröhögtetnek mondjuk, miközben iszol, akkor néha kijön az orrodon, amiknek ki kell jönnie.
1: Haverom a nyelve alól tudott nyálból buborékokat kifújni, amikor először megláttam, azt hittem, hogy buborék fújó van nála. Ez ugyanaz valószínűleg.
2: Igen, de figyelj, itt a statisztika. Sziasztok, én dentálhigiénikusként dolgozom, és szeretném jelezni, hogy kb. 10-ből 2 ember tud spiccelni a nyálmirigyével. Ez saját tapasztalat alapján mondom, a rendelőben szerintem teljesen normális. Hát igen, jó, a többi az nem fontos. Jól indult Szabina. Köszönjük szépen. Ez egy jó statisztika, ez azt jelenti, tehát hogy akkor most 2, 4, 6 meg ki van még szeret, 7-en vagyunk, úgyhogy senki nem tud spriccelni a nyelvével.
1: A 2 pont nem jött be, mi?
3: Vagy csak még nem próbálták. De ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod?
2: Tud?
1: Nem áll, Gyula! Csak nem tudom
2: irányítani. Akaratlagosan nem, csak néha.
1: Uh-huh. De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted? De mikor mi jön ki, Zsül? Ez mikor jön?
4: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
1: És leköpöd.
4: És igen, van ilyen.
3: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
4: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
3: Csak kicsit vele több a nyálad, mint szokott olyankor.
4: Igen, igen.
2: Jó, az mindegy. Most azt kell tudni, hogyha mondjuk hárman le vagyunk kötözve egy teremben. Igen. Velünk szemben van egy ilyen érzékelő, amit ha kiiktatunk, akkor ki tudunk szabadulni. Akkor te ki tud ennyit a szállt, és rá tudod spriccelni, mert muszáj.
4: A muszájból biztos.
3: Milyen trigger kell hozzá?
2: Tessék, a muszáj. Ez nekem elég. Ha ezt muszáj meg tudod csinálni, akkor igen. Az egy yes. Akkor Zsül megvan.
1: Mit mondasz az embereknek, amikor ez megtörténik? Én arra vagyok kíváncsi, de ott állsz, meglátsz egy gyönyörű almát a piacon, vagy érted? Ott van egy fölhalmozott ilyen alma kupac, te meglátod, és egyszer csak...
4: Hát általában csukva van a szám, tehát nem nyitott szájjel, így megyek az a piacon, arrébb megyek.
3: És érzed, hogy mint a fogzuhany, így megcsapja a fogad hátsó részét, azt a...
1: Na, itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Nem mondd, hogy ez nem nagy.
3: Szerintem ez gyerekkorában mindenki gyakorolja.
1: Nem, akkor létezik? Hagyom abba, ha már nagyon hideg és sáros. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kiskanál benzint. Érted, bocsánat, dízelt. Nem gondolom mindenség. Fontos, hogy melyiket iszza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén.
3: De vajon milyen egészségügyi megfontolásból teszi mindezt? Vagy hogy indult ez az első fogadásból?
2: Vagy tüzelésről akkor az öreg?
1: Igen, egy kicsit az.
3: Magas oktánszámú.
1: Haverom nagyapja csináltatott magának egy koporsót, a szülinapján felöltözik feketébe, és ebéd előtt mindenkinek meg kell néznie, hogy belefekszik.
3: Úristen, arra egy fotót.
2: Ez mennyire teátrális a tízes skálán?
1: Egyébként, hát 11.
2: I'm dying all the time.
1: Most nézzétek meg, hogy fogok majd kinézni.
2: Mennyire vagy szomorú a tízes skálán? Józsi, mennyire vagy szomorú? Jó, hát akkor ennek fényében nem örökös semmi tőlem. Képzeld el, hogy...
1: A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke, egyszer fogadott és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
3: Én amikor gyerek voltam, akkor például két ilyen produkció volt, amit minden ilyen nagyobb társaságban be kellett mutatni. Az egyik az a ülőtartás. Apám kitolt ülőtartásba, tehát, hogy amikor mint a légtornászok, így felhúzod a lábadat, és akkor így tartod magad, apám kinyomott így a feje fölé, ez volt az egyik, a másik pedig a hashullámoztatás. Az nektek meg volt gyerekkorotokban?
1: De egy kicsit időzzünk el ezen a ülve kitartáson. Tehát érkezik valaki hozzátok, megvan a pillanat, és apád, Juli!
3: Apu egy kicsit megalakult, és akkor olyankor így elfeküdt az ágyra, én pedig szolgálatkészen így felugrottam, és akkor feltoltam magam ülőtartásba, és akkor mindenki tapsolt. Ez azért volt jobb, mert zongorázni utáltam, azt anyám erőltette mindig, hogy akkor egy kis
2: de mi volt, amit a régi ilyen magyar filmben mindig ilyenkor kiabáltak, amikor valaki megcsinált egy produkciót?
3: Hop-hop!
1: Kész színházi előadást zajlottak, és utána még zongorázni is kell.
3: Szörnyen kellemetlen volt, mert volt egy pont, ahol anyu átvette az irányítást, és akkor igen, le kellett ülni zongorázni, az kevésbé ment, mint az ülőtartás.
1: Juli 5 éve ezt mutatott karácsonykor.
3: Volt egy ilyen egyórás sessionünk az ülőtartástól, a hashullámoztatáson keresztül átjutottunk a zongora leckéig. Az a baj, hogy az öcsémnek soha nem volt semmilyen produkciója, úgyhogy ő sose fért oda ehhez, ökben történetekbe, basszus, annyira kellemetlen volt.
1: De várj, és a hashullámoztatást azt a fater csinálta részegen szintén?
3: Nem, azt én csináltam.
1: Azt is te?
3: Azt én, mondom, egy
1: de te voltál hülye a családban, nem haragudj, bocsánat. Tehát,
3: velem lehetett haknizni, ha már nagyon, nagyon beült a buli.
2: Elfőtt az unikum. Juli!
1: Juli, hullámoztasd egy kicsit.
2: Szarakoslasd egy kicsit
3: a közönséget. Neked semmilyen magánszámod nem volt?
2: Gyerekkoromban? Hát az eltűnés gyakoroltam, nagyon szoktán, amikor ilyen közönséget hozzák, akkor azt, abban nagyon jó volt, a verős. Nem, de nálunk az édesapám 2 darab alkoholos üdítő elfogyasztása után maga volt a magánszám. Oda már nem fért oda senki. Úgyhogy nem kellett. De amúgy nem, igazából az van, hogy szerintem ott mindig rengeteg volt így a kölyök, szóval hogy nem emeltek ki nálunk gyerekeket. Maximum megszégyenítés kapcsán. Ahogy elmondták ki neki, ki volt a legkínosabb, ami történt van az elmúlt 2 hétben. Mindig voltak ki.
3: Igen. A mai napig terápiázzák.
2: Igen, nem, az őszinteségnek ez a legfontosabb dolga, hogy megtapasztald azt, hogy mi történik, ha amúgy is mindenki tudja, hogy mi jósak.
1: Egy nagyon jó felvetés érkezett valakitől. Na. Hogy azok írjanak, legyenek szívesek, akik a közvécékben összetudják szarni a plafont. Mert hogy azt hogy?
2: Hát szerintem az csak a nyomás. Ugye? A nyomás hatására működhet.
1: Én de azt... ott föl kell másznod ugye a vécéjük.
3: Mármint én nem szartam még összesen.
1: Kicsit meglepődtem volna, gyerekek, a Júli azt mondja, hogy nem úgy csináljuk.
3: Nem, én úgy csináltam, hogy. Nem, de egyébként, ha belegondolsz egy kicsit, egy közvécében senki sem akar ráülni a WC-deszkára, vagy ahhoz azért nagyon-nagyon furcsának
1: nagy kell legyen. Igen, folytasd.
3: És fölé hajolsz, és keresed a poszt, próbálsz valahogy kitámasztani, és van egy pillanat, amikor elveszíted az egyensúlyt. Hogyha elveszíted az egyensúlyt, és ez pont találkozik azzal a pillanattal, amikor elengeded a dolgokat, akkor ott bármi megérkezhet, bárhol.
1: A plafonra?
2: Nem tetszik ez az egész hozzáállás, hogy Juli. Alapból miért kapaszkodsz? Az a baktériumokat enged a testedre. Tehát úgy kell bemenni egy WC-be, hogy semmihez nem érsz hozzá.
3: Kőkemény combizommal?
2: Bemész, tehát a térdedre kinyitod az ajtót, bemész, utána pedig gondolati hullámokat bezárod. Ugye ez a következő. Tehát, hogy semmihez nem érsz hozzá. A ruháidat, azt visszagyűröd az egyik testnyílásodban, amit nem fogsz használni.
3: A hasadat
2: elhelyezni. Bármelyiket, amelyiket nem fogsz soha használni egyáltalán ever. Utána pedig fogod, és megpróbálod a testednek a felesleges részét így befelé fordítani magadba, hogy egyáltalán tehát így összeguporodsz. És az egész az úgy zajlik, hogy semmi, tehát semmivel nincs kontakt. és gyakorlatilag onnantól kezdve pedig ez olyan, mint egy ilyen, mint a magasugrás előtti utolsó pillanat. Nem a magasugrás, amikor a sima, amikor ez a toronyugrás előtti utolsó
1: pillanat. Kicsit visszatartod a levegőt, koncentrálsz. Nagy levegő.
3: Igen, és gyorsan
2: megszabadulsz. És a következő emléket, hogy már az autóban ülsz hazafelé.
3: És feltétlenül többen.
2: Igen. Szóval én nem hiszek ebben a kényelmeskedésben, hogy a tízig kitámasztod magad a fülkében, meg ilyesmi. Hát mi történhet?
3: Na de akkor tényleg akkor azt hogy csinálja, aki oda...
1: Na szerint erre várjuk a jelentkezőket.
2: Ez, elmondom nektek, ez csak és kizárólag egy vékony ember lehet. Tehát ez az én elsődleges tézisem ezzel kapcsolatban. Mert egy kövér ember nem tud annyira lehajolni, hogy a plafonra fosson.
3: Na de hogy fos... De hát nem gyertyába mész...
2: Nem, hát az, mint összecsukulja magát, mint egy bicska. Érted?
3: Aha.
2: Tehát, hogy felfelé kell kerülnie a nyílásnak.
3: De miért bicskázik?
1: Hát azért, hogy fölfelé kerüljön a nyílás, érted? Plusz azzal összepréseled a gyomortartalmat, és még nagyobb erővel tudod kilőni.
2: Bár ha jobban meggondolom, egy nagyon kövér ember is tud ilyet csinálni, mert akkor... Nem,
3: ha nagyon előre hajol.
2: Jó, akkor most kezdjük el ezt. Igen. Tehát, hogy meddig tudok hajolni, és akkor meddig tud kell... Hát, ez nagyon bonyolult.
3: Várjál, ráfrissítek a falra, biztos, hogy lesz olyan, aki
2: Szerintem ez egy vékony ember nagy belső nyomással, iszonyatos alhasi krízissel.
1: Aki, akkor sem megy fel, de nem mondjátok. Ahogy tehát jó a felvetése a hallgatónak, mert nem, tehát ezt nem lehet megoldani. Érted? Akárhogy is. Ez nem.
3: De ez nem csak városi legenda. Tehát, hogy én sose láttam még.
1: Én már igen.
3: Te láttál
1: én már láttam, én mindent láttam ott fönt. Nem is értem. Igen.
3: A kórhelyben.
1: De, ott egyebet
2: láttam. Én tudom, hogy zajlik a kórhelyben az ilyesmi. Az, hogy először is kirendeled a babujást. A babujásra kéred
1: az
2: rá.
1: Segít. Az igen, igaz, igen. Az segít.
2: Arra rákéred a túrógombócot. A túrógombóc végén pedig a dupla espresszót, és aztán vársz. Ez a recept.
1: És akkor tudod, hogy ezt valaki megcsinálta, ha sunyogva jön ki a vécéről, és nem néz oda. Tudod,
3: én ebben sem
1: utána, de utána mindig be kell menni, és ellenőrizni kell az étterembe a vécét, mert biztos, hogy valami történt.
2: De valaki a fal mentén így de mi annak, hogyha úgy jön ki, mint aki a lottón nyert? Mert én például azt láttam a férfiaknál, hogy nagyon büszkék ezekre a dolgokra, hogy úgy jönnek, hogy na, menjél nyugodtan!
1: Oké, de akkor rendesen történt meg a dolog. Tehát akkor a helyére ment, nagy volt, nagy szaggal, akkor tudsz rá büszke lenni, ha bármi ilyesmi történt, akkor biztos, hogy sunyogva jön ki az ember.
2: Pusztító tűzként.
1: Na, még néhány ilyen fantasztikus teljesítmény, mint amiről az előbb beszélgettünk. Van, aki a fülét tudja mozgatni, külön-külön, akár ritmusra, az megy valamelyikőtöknek? Fülmozgatás, nem?
2: Nekem megy a fülmozgatás, én tudom fület mozgatni.
1: De külön-külön is? Tempóra? Vagy csak mind a kettőt?
2: Nem csak az egyik, nem egyszer tudom a kettőt.
1: Kezdő, nem rossz.
2: Nem kezdő, nem, most nem csináltam semmit, Feri. Tehát konkrétan az, hogy nézel, hogy kezdő.
1: A mikrofon. Nem, hát ahhoz képest, hogy a hallgató külön mozgatja.
2: De most csináljon, ne csináljon. De derüljön ki, ne derüljön ki.
3: De derüljön ki, mozgatja.
1: De mutasd meg. Csinálj,
3: csinálj. De most tényleg.
1: Tényleg.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó, nem kezdő, visszavonom. Tudnak homályosan nézni szándékosan?
3: Azt bárki tud, tehát ebben mi a...
1: Nem tudom.
3: Hát mi? Simán tudok. Te nem tudsz. Nem is kell hunyorognom
2: Glaukóma hozzá.
3: Glaukóma
2: kell hozzá csak.
1: Hogyha így összehúzod a szemed.
3: Hát simán.
1: Jó, én simán. Akkor ez semmi.
2: És tudjátok a szemöldököket így felhúzni, és a másik kérdével ezért
3: eldolgozni? Ha nem lennek botoxolva, akkor simán. Nem, egy időben tudtam, most már nem megy.
2: De bebotoxoltad a homlokodat? Hát, miért csináltál ilyet? A mérges áncolat? De akkor honnan tudják, hogy mérges vagy? Szavakkal?
3: Azt igen. Összehúzom a szemem.
2: Én ezt nem adom. Tehát a mérges ráncok nagyon fontosak. Ez egy stratégiai jelentőségű ránc.
3: Fog meg a söröm 10 év múlva.
2: Ezzel fogom a HB ceruzát.
3: Oda bármit. Telefontöltet is be lehet rakni.
2: Így.
1: Tesóm részegen lerak egy öngyújtót a földre, és párgával a gyújtó fölött felszette a fenekével.
3: Micsoda?
1: Tehát letesz egy öngyújtót a földre, és párgával a gyújtó fölött fölszedi a seggével.
3: Jó, de lány vagy fiú?
1: Ezt nem tudjuk. Nem tudom.
2: De ez úgy történik, hogy izommal csinálja, vagy pedig vákumban, mert...
1: Nagyon nagy kérdés, nagyon hogy egy métert. Ha egy métert vákumban föl tud szedni, az nagyon kemény. Köszönjük szépen ezeket a fantasztikus képességeket, amiket magatokból hát elárultatok, jövünk vissza a hírek után, van még egy fontos info, 2 autó Újpesten ütközött, Árpád út, Rózsa utca kereszteződésbe, és minden hatóság a helyszínen, 2 perc múlva lesz, 8 óra jövő.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.hu-n.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: MR vizsgálat Gyöngyösön gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
16: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
17: This is the World Is Mine Radio Show.

0: is Mime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahol.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Néhány perc az életünkből akár három embernek is esélyt adhat az életre. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban hevesen is lehetőség nyílik arra, hogy önzetlen gesztussal segítsünk a beteg embereken. Augusztus közepén két alkalommal is véradást szerveznek városunkban, ahol minden egészséges, véradásra alkalmas embert szeretettel várnak. Ma, vagyis 13-án, csütörtökön 10 órától 17 óráig a művelődési központban várják a véradókat, és szintén itt lehet vért adni 14-én, 11 és 18 óra között. Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, az ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Gyöngyösön nem csupán augusztus 20-án, hanem 21-én is folytatódik a Szent István napi programsorozat a főtéren. 60-ban szintén több helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai programok. A hivatalos ünnepség 10 órakor kezdődik a Szent István király plébánia templomban. A Hevesi Művelődési Központ augusztus 15-én 17 órakor két különleges kiállításnak ad otthont. A rendezvényen a helyi népi kézművesség alkotásai mellett a Geofolk tárlat 69 ország 270 nemzetiségének népviseleteit is bemutatja, pódiumbeszélgetéssel és szakmai előadásokkal kiegészítve. A Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás a hevesi népi kézművesek alkotásait mutatja be, míg a főtéren a lenyűgöző tárlat látható. A tárlaton 69 ország 270 nemzetiségének népviseletei jelenednek meg egy 57 méter hosszú installáción keresztül, írja a Hevesi Hírportál. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Heves vármegyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink felett vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten, erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közé melegszik.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 8 óra után vagyunk 10 perccel.
2: Jó reggel.
1: Hello, bello.
2: Hello.
1: Na, eljöttök, kicsit összezavarodtam, itt a keverőpultnál meg vagyunk. Megérkezett hozzánk a szilvafácska. Ettetek szilvafácskát?
2: Szilvafácska?
1: Igen.
2: A szilvafácska?
1: Na, szilvafácska, mi ez?
2: Az egy dal.
1: Igen, de ez nem egy dal, hanem...
2: Hanem édesség?
1: Hanem Magyarország cukormentes tortája. Képzeljétek el, iszonyatosan szexin néz ki.
2: Hozol egyet nekem, Laci.
1: De várjál, megjött a bíborfehér is. Melyiket akarsz? Szilvafácskát vagy bíborfehéret?
2: Csukott szemű teszt, és megmondom, melyik meg.
1: Jó, hogy melyik a cukros, és melyik a cukormentes.
2: De most ez ugyanolyan ízű, csak más, csak a cukor? A
1: nem, ez tök, nem. Két tök más torta. A Promenád kávéhez Balatongyörök szilvafácskája lett a cukormentes. Ebben az emlékek van a nagymama kertjéből.
2: Azt hittem a nagymamából.
1: Nem, reméljük, hogy nem. Nagyon-nagyon szépen néz ki, és van a bíborfehér, ez is Magyarország tortája, mert ez ugye megmaradt, hála Istennek. Egyébként mit szóltok, hogy változik a kis augusztus 20-a? Há, arról majd beszélhetünk.
2: Azt mondom, hogy szerintem megváltozott a társadalmi hozzáállás a bulizáshoz. Rájöttünk, hogy nem a nagy durogtatások nézése majd haza oldalgás lesz majd az igazi megoldás, hanem a nagy mulatságok.
1: Hanem táncikálás, meg ilyenek. Gyorsan mondom közben, hogy a gyulai kézműves cukrászda, hazai csapat mégiscsak Békés megye, ők nyertek most ezzel a bíborfehérrel.
2: De az van túrós, nem?
1: Igen. Igen,
2: még annyit elmondani a 20-ai ünnepséggel kapcsolatban, hogyha igazán odafigyelnek a szavazókra, ezek az emberek, akik szervezik ezt a rendezvényt, akkor a nyers csoportnak lesz egy saját dorsója. Vagy nem kell, hogy stage legyen, csak legyen valami, emlékezzük meg a nyersesekről, mert azért ők minden napi küzdelmeket vívnak. Tehát hogy lássuk be, hogy annak a csoportnak társadalmi jelentősége van.
1: Megérdemlik, megérdemlik. Laci beadja Eszter szájába. Jó, ez a mai adás, gyerekek.
2: Nagyon sok fronton veszélyes mutatvány lesz, de jó, erre már régóta várunk, Laci.
1: Jó, történjen meg. Így van, legyen ez, és legyen ennek fültanúja.
2: De rakd bele, de csak ne spincselkedj. Az a baj, nagyon nehéz rábízni magam, Laci, mert pontosan tudom, hogy kivel állok szemben. Add neki.
1: Kötözzétek be a szemét. Nagyobbra. Azaz. Laci, nem a prószter, mert azt mondta, tudod, ez gyönyörű rétegekből áll. Na, ez melyik?
2: De fai torta.
1: Melyik ez? Ez a bíborfehér vagy a szilvafácska?
2: A bíborfehérben ugye túró van.
3: A bíborfehér.
2: Meg gyümölcsök, bogyós gyümölcsök.
3: Túrós. Ezt tudod, hogy túr... Ha, csak nem, Laci, de...
2: És Fincsi?
3: Ropogós.
1: Roppanós.
3: Ropogós, túrós. Hideg. Egy kicsit hagyjuk, én szobahőmérsékletem.
1: Igen, meg kicsit Esztert is hagyjuk, meg szerintem a másik tortára.
3: Legközben egy teljes szeletet adja számba. Ezt sok... Ja, igen, de te, tehát amúgy jó.
2: Az a cukormentes, az meg a szilvafácska. Az már melegebb.
3: Sejmes.
2: Jönnek az ízek
3: hátulról. Szilvás, fahéjas. Igen, igen. Nekem most az igazság, hogy neked nagyon szép, de...
2: Melyik ízlet jobban?
3: Nekem a szilvás most jobban.
1: Most szilvás vagy.
2: A cukormentes.
1: Ugye augusztus 20-a...
3: Abszolút távol áll tőlem.
1: Én is így vagyok vele.
3: Távol áll tőlem, de most azt kell mondjam, de lehet, hogy amúgy tök őszintén nem szabad ilyen hidegen ezt a tortát. Ez túl hideg.
2: Kicsit kienged mindjárt.
3: Jó.
1: Ugye a Magyarország tortája mindig augusztus 20-án kerül bemutatásra, de mi szerencsére ebben az évben is kikönyörögtünk magunknak, hogy annyi hozzanak egyet, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagytok. Meg szerintem egy tök jó, hogy még ezt is oda tudtuk tenni így augusztus 20-a mellé, ezt majd Budapesten lehet szerintem először megkóstolni, illetve hogy talán vidéki városokban is lesz, azt nem tudom, de amit Eszter elmondott, az tökre igaz, hogy ugye a tűzi játék az maga most egy ilyen fényfestős sztorivá válik, és így van, ugye a fél órás volt eddig, ez most maga a tűzijáték rész, az mindösszesen 10 perc lesz, és a többi az pedig zenés, fényfestős dolog lesz, és az is igaz, hogy az milyen jó lenne, hogyha ha inkább itt most arra koncentrálnánk, hogy akkor menjen együtt az ország, legyen buli, a nyestesek is szórakozzanak velünk, és mindenki.
4: De nem az volt, hogy ez előre már ki van fizetve már jó ideje, és hogy akkor ezt el kell lőni, mert hogy meg már meg van rendelve, meg lejár a szavatossága ezeknek
3: nem.
4: A...
3: Szerintem az van, hogy már a megrendelt dolgokat ugye felhasználják, és akkor nem rendeltek, tehát nem
4: újat.
3: Igen, nem azt mondom, nem lett teljesen kiteljesítve a potenciál, nem csak a foglalót fogjuk eldurogtatni. Valami ilyesmire emlékszem. De olyan kéne egy kivetítő, ahol pedig az ország összes Kossuth teréről mutathatnák a bulit, tudom, mint régen volt a chatroulette. Ez van a te bulid, és akkor minden Kossuth téren legyen egy buli.
4: És akkor mondhatod azt, hogy de jó lenne most Debrecenben lenni.
3: És akkor mutatják Debrecen, és akkor ott a helyi nyestes.
4: Ilyen körkapcsolásosan.
3: Igen.
1: Hát most Debrecen üdvözölni, érted, nem tudom, Nyíregyházát, Sopron.
3: Ilyen nem fog megtetni soha.
1: Jó,
3: amíg éle! Nem fogjuk üdvözölni Debrecen.
1: De Sopront fogjátok? Sopron jó?
3: Nyugati dekadenciát?
1: Azt se üdvözöljük.
3: Senkit nem üdvözlünk. Sajátjaik az üdvözöljük a megyében. Máté Szalka, Kisvárda.
4: Emlékeztek arra, vagy megvan még az emlék, amikor 99-ről fordultunk át 2000-re, és akkor volt egy ilyen körkapcsolás a világ minden pontjáról, óriási showműsor, mindenféle őrültek háza, és akkor Magyarországot kapcsolták a ködben, egy ilyen nagyon szomorú uszály, így ment el, így a Dunán, de volt semmi, néhányan így lövöldöztek, de tudod, így a pompá jöttél, Dubáj, óriás tűzi játék, hatalmas karnevál, fesztivál hangulat, Magyarország.
1: Jó, könnyű nekik, érted, ott nincs köd, meg jó idő van.
3: De mi arra voltunk akkor büszkék, Juli?
4: Mi
3: arra voltunk akkor büszkék, hogy még ilyenkor is dolgozunk.
1: Most tudunk ilyet is.
4: Költséghatékony volt. Reszkedtünk, hogy át tudunk állni.
3: Így van.
1: Na, ezzel az ilyenkor is dolgozunkkal kapcsolatosan van egy hírem, de majd később hozom be, mert van egy lebeszélt interjúnk. Hát gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
4: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét?
1: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzeljétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
4: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
1: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
4: de
1: anonim.
4: De az
1: anonim.
4: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
1: Nem, a hír az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
3: Ő bármit eljátszik.
1: Ja. Egy anonim alkoholistát is.
3: Most miért? Mert nem mehet el oda, úgyhogy mit a vasálarcos?
4: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
1: teljesen
4: gyűlés.
1: Olyan.
4: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
3: Nem, Brad Pitt, nem így működik. Ott úgy van, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
1: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
3: Igen.
4: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
3: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
1: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
3: Igen, minden nap iszom, minden nap bérmálok, nem tudom, mi történik, milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abba a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futnál össze vele, hogy oké, de hogy...
1: Értjük, ne is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy kortya alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
3: Angela
1: volt...
3: nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
1: Na jó, hát tudod, hogy most hát, ti is mondtok rólunk mindent.
3: Ti nők.
1: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
3: Híres utolsó mondatok.
4: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
3: Én a saját diétáláson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
1: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
3: Hát ugye ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg ez a kis mennyiség.
4: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
3: Hogy ne tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, tehát szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy, mégis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
4: Megérdemlem.
1: Hát, mi vajon lehet? Kicsit megérdemlem, de ez visszaesés, nem?
3: Nem csak, hogy megérdemlem, hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kinyitom a fiókot.
1: És
3: becsúszik
4: 5000 plusz kalória.
3: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
1: Bizony, az kemény tud lenni.
3: Ugyan, ez a legdurvább.
1: Na most ezzel is így vagyok, ugye az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
3: Ez önhazugságnak.
1: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
3: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
1: Nem, 1.
3: Egy éve van így?
1: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszívan minden nap bepiázott.
3: És ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt olyan, hogy berúgott mondjuk?
1: Hát ezt nem mondta az interjúban.
3: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
1: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor én úgy tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
5: Hát itt szoktak általában a problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer vállalt valaki alkoholistává, utána legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmján, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesést tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működött, mert akkor átment kvázi szociális kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismervén ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
1: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
5: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért meghívunk ez az amelyet, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt,
1: jó,
5: gin tonic
1: áron. Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
5: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt a tegnap, a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztel a lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárral, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárral, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
1: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
5: És akkor megint van. Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jó feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szétszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
1: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
5: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abstinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
4: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
1: beraknak,
4: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező?
5: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidről azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, viszont nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szaporas szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta is, ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
3: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
1: Nem tudsz értelni.
3: Amikor az ember nincs egy kalóriadeficitbe, akkor összeesik valahol, nincs
5: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szaniolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az emberből.
1: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
5: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
3: Egy fontos gondolatot. És találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, azt fogunk ülni a piros magyarosokkal.
5: Az anonim csoki függők. Anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
3: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Szia, Gábor!
1: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
5: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le. Nem az, ami lelep csúnya Magyarországra
3: írva. De hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
5: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piártól van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükben. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy RMA-ról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
1: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
5: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátriumhiány, és a por, és így tovább, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
3: Hát meg volt a kijedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szembenézem magával.
5: Tudod, hányszor találkozunk ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázuk előtte a 2,5 ezrelékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
1: Igen, utána már nem érdekli. Vitatkozni.
3: Jézus, de Ágám, én is kim voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így furán vagyok, és néztem, 140-es volt a púlzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én azt
5: abszolút igen. Mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember, ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagon van, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. De ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek. És
1: hát csak ezen most jól lovagolni, te meg. Is tudod, igen. Ne zárjuk akkor ki azt, hogy volt egy ilyen vagy ugye, kettő,
5: akkor
1: persze.
5: Vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
1: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
5: Hát persze, és ezt elolvassák, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
1: Nem, ez egyáltalán nem jó.
5: Mert a sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
3: Nagyon fontos üzenet.
1: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
4: Köszönjük.
1: Így van. Zaher Gábor, nagyon bírom. Köszönjük szépen. 8:30 jövünk vissza a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Néhány perc az életünkből akár három embernek is esélyt adhat az életre. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban hevesen is lehetőség nyílik arra, hogy önzetlen gesztussal segítsünk a beteg embereken. Augusztus közepén két alkalommal is véradást szerveznek városunkban, ahol minden egészséges, véradásra alkalmas embert szeretettel várnak. Ma, vagyis 13-án, csütörtökön 10 órától 17 óráig a művelődési központban várják a véradókat, és szintén itt lehet vért adni 14-én, 11 és 18 óra között. Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, az ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Gyöngyösön nem csupán augusztus 20-án, hanem 21-én is folytatódik a Szent István napi programsorozat a főtéren. 60-ban szintén több helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai programok. A hivatalos ünnepség 10 órakor kezdődik a Szent István király plébánia templomban. Egy év kiadás után ismét a bor, a gasztronómia és a zene tölti meg Eger belvárosát. A vinókóstoló ünnep augusztus 12 és 17 között várja a látogatókat a dobótéren, több újdonsággal, 13 borászattal és különleges szakmai programokkal. A rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján Petrény Attila borász, az Egri Borút Egyesület elnöke elmondta, a rendezvény elsősorban a borturizmust szeretné erősíteni, ezért fő célkitűzésük az Egerbe érkező turisták, köztük a nemzeti ünnepüket Magyarországon töltő lengyel vendégek, írja Heol. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretett Szolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretett Szolgálat fővárosi központjában. A Szeretett Szolgálat azonban felhívja a heves vármegyeiek figyelmét is arra, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, de egyes tájaink felett vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható.

0: felé lesz élénk, elsősorban északkeleten, erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közé melegszik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3:49 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt, szevasztok!
2: Jó reggelt!
1: Na hát természetesen ugye Zahár Gábor előbb megszólással kapcsolatosan azért van érkező SMS, hogy iszonyúan dühítő, amikor az ember átéli a hozzátartozójával a történeteket, és mindazt, amivel jár, és pontosan tudja, hogy szinte semmit nem vívott, elvitatják, hogy drogot adtak be neki. Senki nem vitatta el, kedves ES aláíró, és főleg nem azért, mert Zahár Gábor azt mondta, bár egy kicsit egy több orvosi diplomával és egy mint 50 év vagy 40 év ilyen jellegű tapasztalattal a háttérben azért azt nem mondjuk, hogy a Zahár Gábor megkerülhető ebben a történetben. Tehát senki nem vitatta el ezt a történetet, csak egyelőre nincs rá bizonyíték, tehát hogy nem kaptak el drogdírát a szigeten, van feljelentés, úgyhogy nyomoz a rendőrség, reméljük, hogy annak is lesz majd eredménye. Másrészt pedig a 65 ezres tömeghez képest, hogyha ez a 18 ember, aki ugye bekerült az ellátásba, ilyen okból kifolyólag, ha benne van, az akkor is nagyon kevés. Mondom ezt úgy, hogyha ez egy ember, az akkor is sok. Oké?
2: Okay? Szerintem csak hogy, azért ennyire beismerhettek bennünket, hogy ugye nem azra megy ki a játék, hogy így kibújjunk dolgok alól, vagy egyáltalán, hanem egyszerűen csak az van, hogy szeretném megérteni a dolgok természetét, és alapvetően az van, hogy az embereknek, nagyon kevés embernek van valódi önismerete. Néha nekünk is hiányos a saját önismeretünk. És az van, hogy egy ilyen helyzet, amiben amúgy nem vagy benne minden héten, mert azért ritkán megyünk ki akkor a rendezvényekre ilyen időben, ami volt, meg tud lepni minket a szervezetünk, és lehet, hogy ezt is egyrészt fel kell dolgozni, hogy lehet, hogy a 20-ból, lehet, hogy 10-et drogoztak be, lehet, hogy 2-t, lehet, hogy 1-et sem, lehet, hogy mindet. És nem tudjuk megmondani. De közben mi is ugye ízlelgetjük ezt az egész témát. Viszont félelemben élni nem szeretnénk. Nem szeretnénk azt mondani, hogy a fesztivál veszélyes, mert eddig a fesztiválok országa voltunk. Hány fesztiválunk volt 10 évvel ezelőtt?
1: Hát nem tudom, 50.
2: Rengeteg fesztiválunk volt, tehát júniustól szeptemberig. És az egész életterünket szűkítik befele ezek a félelmek, hogy ne menj el ide, ott bajod lesz, ott majd écestőjébe ülsz meg. Tehát mindenféle hülyeségek. És hogy így nem lehet élni, ez egy életellenes gondolkodás. És nagyon szomorú, hogy ez előfordul. Nekem van olyan 45 éves humorista ismerősöm, aki drogoztak be, 2 napig ült maga tehetetlenül a lakásában, és az egész család állt felett, hogy akkor ez most hogy lesz, mi lesz, meg ilyesmi. Nem tudjuk, mi a motiváció, ki csinál ilyet? Tehát, hogy miért történik?
1: Ha a pultos tesz bele, aki egyébként ott marad bent a pultban, neki például ez miért jó?
3: Itt ugye nem feltétlenül arról van szó, hogy tehát, hogy lehet, hogy a pultos teszi bele, és utána van 2 segítője kint, aki esetleg követi azt az embert, akinek beletette az italába. Tehát itt van 1001 sztori, amit köré gondolhatsz, ennek a történetnek van létjogosultsága, ez egy létező
1: jelenség. Igen, ezt elmondtuk mindannyian, hogy ez van, létezik, és nem kell elbagatelizálni.
3: Persze.
1: A 65 ezer versus 18 ember fényében tönkretenni egy kicsit valamit úgy, hogy most azt mondjuk, hogy ez az egész egy erkölcsi fertő volt, azt szerintem meg nem korrekt.
2: Meg most miért viselkedünk ilyen modorosan ezzel az egésszel kapcsolatban? Tehát, hogy most az az igazság, hogy ahol ennyi ember van, sokfajta ember van, és nem minden ember jó indulatú. Vannak rossz indulatú, pszichopata, meg pszichopata emberek, akik be tudnak kerülni egy-egy nagyobb tömegbe. Ezzel semmi nem fog megvédeni téged. Mindenki iszonyatosan sajnál, senki nem akarta ezt az élményt adni, senkinek nem. Tehát ez fel sem erült. Hanem egyszerűen csak ezt felejtsük már, hogy ne kössük már ezt így rendezvényhez, meg emberekhez, hanem ez egy általános jelenség, ami van, mióta létezik ez a drog. Nem?
1: Ez a budapesti éjszakában előfordul.
2: De nem a budapesti, a világon ez így van. És így nyilván fontos, hogy a gyerekeinket megtanítsuk, hogy mit fogadhatnak el idegenektől, mit nem, hogy ne adják oda a poharukat másnak, és a többi, és a többi. De ezen kívül az is tök fontos, hogy te, aki mondjuk 40 évesen elmész szórakozni, legyél tisztában azzal, hogy 40 évesen nem annyit bírsz, mint 20 évesen, és 40 fokban nem annyit bírsz, mint 20 fokban, és a többi, és a többi, és a többi, és hogy a tömeg maga egy fura energia, amitől amúgy simán lehet, hogy a testet bepánikol, mert az ott egy természetellenes élethelyzet, még akkor is, hogyha jól esik neked. És hogy ezekre is gondolni kell, nem lehet ilyen fekete-fehéren élni, tehát én ettől teljesen kivagyok.
1: Igen, a legnagyobb baj, hogy itt most az az oldal van erősen képviselve, aki azt mondja, hogy itt bedrogozások történnek, és még egyszer elmondjuk, hogy ezt nem engedjük el, ezt a verziót, lehet, létezhet, csak nem mondjuk rá egyből, meg ne az egészre.
3: Hát meg óriási felkiáltó jelet kapott ez a rendezvény így ebben. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt a történetet most ebben a pillanatban ezzel az eseménnyel kötöd össze, hozzád is érkezett egy csomó ilyen típusú megkeresés, hogy hallottam,
1: napokon keresztül az jött oda hozzám mindenki, hogy na, a drogos buli. Igen. Adjatok
2: de amúgy
1: már.
2: Meg, tudod, nyár van, ez az ilyen ipari uborka szezon, tehát semmi nem történik, hogy nem lehet miről írni a jó kis pletykákat meg egyáltalán, és ez egy csodálatos dolog, mert a Sebestyén Balázs nevűvel mindent el lehet adni. Tehát bármire odaírt, hogy Sebestyén Balázs, akkor az kattintásokat hozza a számokat, mert egy megosztó ember, aki vagy jót, vagy rosszat vált ki a másikból, de reagálni fognak rá, és egyszerűen ezt nem bírják otthagyni, de amúgy alapvetően szerintem, aki valaha járt szórakozni, tehát valaha része volt ennek a szubkultúrának, az pontosan tudja, hogy legalábbis én tudom, 14 éves korom óta ott vannak, leselkednek ezek a veszélyek, és valahol megtörténik, valahol nem történik meg.
3: Annyira vicces, hogy azt mondta, hogy megtanítottad a gyerekedet arra, hogy mire figyeljen egy ilyen rendezvény, miközben én úgy tettem le a poharamat, úgy adtam oda mindenkinek a kezébe, úgy vittem italt ide-oda bárkinek, hogy azt se tudtam, hogy kitől kapok italt, hogy kitől. Igen.
2: Érdekes.
1: Jó, mindegy, ezt el akartuk mondani, és nem is akarjuk szíteni tovább ezt az egész tüzet, meg mindent. Mindenki tegye el oda magába, ahova akarja ezt a dolgot. Viszont egy zseniális új weboldal talált a mi Lackó kollégánk, egy szolgáltatást Magyarországon, amivel, most kapaszkodjatok meg, ez a miénk, magyaroké, névtelenül tudsz SMS-t írni bárkinek. Mert ugye a saját telefonodról nem tudod megtenni, főleg ha ismerősnek akarsz írni.
3: Igen, kiírja.
1: Bármit is, mert kiírja a számodat, ismerik, de ha még ismeretlen is ez a másik ember, akkor is kiírja ugye a számot, tehát vissza tud rá jelezni. Itt kérlek szépen beregisztrálsz egy oldalra, mondjuk nem olcsó, mert körülbelül másfél eurós díja van egy ilyen SMS-nek, az mondjuk ilyen 500-550 forint. Beírod, hogy mit akarsz, beírod a telefonszámot, ha akarod, akkor generálnak hozzá egy kamu számot. Ha akarod, generálnak hozzá még egy kamu nevet is, amit te választasz ki a kamu nevek közül, és azzal megy el az SMS-et. Tehát ha te mondjuk egy jó barátnődet megcsalja a férje, és oda akarsz pirítani a férnek, vagy akarsz szólni a barátnődnek, de nem akarod megnevezni magad, akkor ezen keresztül ezt megteheted másfél eurós díjért, és senki nem fogja megtudni azt, hogy kitől érkezett az SMS. Ráadásul a rendszer az olyan, hogy visszanyomozhatatlan, mert azonnal törli az összes adatot, a fizetési adatodat is, az eredeti nevedet, mindent. Tehát, hogyha még az, aki megkapta az SMS-t, nagyon sok energiát beletenne abba, hogy ki akarja nyomozni, hogy ki küldte neki az SMS-t, ezt akkor se tudja megtenni.
3: A trollok most tűzték fel az ingójukat.
1: Így, hogy végre.
3: Görzsölik a kis.
2: Nem, de a trollok nem költenek pénzt ilyesmire. Tehát a trollok úgy trollok, hogy ingyen.
1: Igen, csinál egy izét, egy álprofilt, és akkor igen.
2: De ez, nekem ez kicsit azért még mindig gyáva. Tehát szerintem azt kéne csinálni, hogy a legjobb az, amikor a reakciót is látod.
3: Igen.
2: Vagy valamiféle kapsz visszajelzést az akar, hogy mi történik. Tehát oké, hogy elküldöd SMS-t, de miért nem az van, hogy így, tudod, hogy így mondjuk felhív valaki, vagy egy robothang, és között te hallgatod a másiknak a reakciót, egy ilyen AI hang, vagy egy ember. Érted? Tehát mondjuk akkor fizetek neked, Gyuri, mit tudom én, 5000 forintot, hogy akkor hív fel a Pétert, hogy megpusztam a kocsiját.
3: Hát, és én vagyok
2: a hírjéből. Hazafelé pedig engem is megpusztam.
1: Igen, de ez melyik a kisebb baj.
2: Igen. És akkor nem mutatkozom be, csak hogy jó napot kérlek, én egy szolgáltató vagyok a rosszhírek.com-tól, és az a rossz hír történt, hogy, és akkor elmondta, hogy mi történt. És akkor meghallgatod a reakciót, és utána elküldöd nekem a hangfájt, hogy hogyan reagált az illető.
3: Szerettek rossz hírt vinni?
1: Ki szeret?
3: Egy kicsit vannak, egy csomóan vannak.
2: Van egy ilyen rosszat, attól függ. Hogy olyan rosszat, hogy így nem teljesen rossz, csak olyan.
3: Figyelj, vannak emberek, akik lubickolnak ebben, leültetnek, nagyon mélyen a szemedben néz, és azt mondja, figyelj, valamit el kell mondanom, most tudtam meg, és ez élete pillanata, amikor elmondhatja a tutit, amikor leránthatja a leplet. Szóval, hogy vannak ezek a típusú emberek, akik ezeket imádják, ezeket
2: nem
3: a pillanatokat.
2: Én nem is szoktam csinálni. Én a gyors,
3: véletlenül kicsúszik.
2: Én a raktapasz lehúzós típus vagyok.
1: Hogy szeretnél? Gyorsan ez vagy lassan?
3: Ajtóból visszaszólva.
2: Annyi, hogy három gyereke van a férjednek egy másik nőtől. Na, puszi. Én nem szólok ebben, mert nekem ez oké. Na, elő. Én ebben hiszek, nem kell ezt túl misztifikálni.
1: Az őszintes, de figyeljetek, van egy csomó olyan ember, aki például a saját párjának nem mer elmondani dolgokat. Hogy ez nem jó ebben az esetben, hogy azt akarod, hogy tudja a párod,
3: igen,
1: a dolgot, de gyáva vagy hozzá megtenni. És most ne értékeljük az embert, mert értelek, amit gondoltok erről a dologról, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor írok neki egy ilyen SMS-t, és ő majd rákérdez, és akkor már én ezt könnyebben el fogom mondani.
3: Tehát, hogy a párok majd ezek után ezen a felületen fognak egymással levelezgetni, a mindenféle fantáziáikat így próbálják majd az asszonyka vagy a férjük tudtára adni. hogy szívesen kipróbálnám
2: de
3: ezt,
2: de azt, vagy meghúztam a kocsit. Írsz neki SMS-t, büdös a picsa. És nem mered megmondani.
1: Igen, csak nem mered megmondani.
2: És akkor tovább állsz.
1: De akkor vagy gondoljunk például egy munkahelyre, ahol dolgozik két ember, és az egyiket a ugyanolyan pozícióban, de nem ugyanannyi pénzért, tudja, hogy a másik nem dolgozik jól, de ő soha nem mert ezzel bemenni a főnökéhez.
3: Gizella lopja így, a fénymásoló
1: igen,
3: papírt.
1: Hogy mi így vagyunk szocializálva, hogy nem merünk szólni a munkahelyen se azért, ha nekünk
2: József
1: valami
2: nem is
1: rossz.
2: Ismeri az Excel-t.
3: Igen.
1: Ennyi.
3: És akkor ezt így megírod. Az életrajzában.
2: Úristen, hát ez egy nagyon sötét időt. Ja, hoz nem? Tehát azért ez...
3: Igen, és az a baj, hogy innentől kezdve hogyan ellenőrzöd annak az SMS-nek a valóságtartalmát? Kit kérsz számon? Ki az, aki...
2: Mint hogy magáról írta. Hogy felháborodhasson.
3: Üzengessünk.
2: Mi van akkor amúgy, hogy ez az egész ilyen misztikussága, hogy pont hiányzik a helyzetben, mert ugye sokszor van az, hogy azt mondod, hogy jaj, ha nem tőlem tudná meg, akkor sose tudná, hogy ez tőlem van az információ, tudod? De valójában ahogy megtudja az információt, pontosan tudja, kinek állt érdekében ezt elmondani, nem?
3: Hát vagy egyáltalán hitelese. Tehát, hogy igen. Lehet-e neki hinni. Tehát, hogyha most neked jön egy SMS arról, hogy a Péter csalt téged, uh-huh. egy ilyen számról, akkor te ezzel mit kezdesz?
2: Nagyon-nagyon kacagok rajta, mert ha Péternek még erre van energiája, azok után, amit neki ki kell bírni odahaza, akkor az rendben van. Figyelj, Péter csal engem, hát
3: de nem, de van egy...
1: Na, gyerünk tovább.
2: 15 éve vagyunk együtt srácokat.
3: Ez pontosan arra jó, hogy ha van egy rossz indulatú, van egy haragosod, akkor ez elkezdi a hazugságokat gyártani rólad, és ezeket a rossz magvakat így elülteti benned. Tehát, hogy mocskolódik, elküld egy csomó dezinformációt. Tehát, hogy
2: én nem így csinálnám
3: szó, amúgy. Hogy rossz kedveli legyen tőle, hogy gyanakodjál. Tehát, hogy nem értem teljesen ezeknek a dolgoknak a létjogosultságát. Vannak emberek, akiknek elfogadom a véleményét, vannak emberek, akiknek adok a szavára, és tudom,
1: hogy... nagyon kevesen vannak ám ilyenek, akik azt mondják, hogy jó, ez engem nem érdekel, mert X mondta.
3: Hát, de hogy hiteles.
1: De, tehát, de csak belemászik a füledbe, érted?
2: Nem, ennek evolúciós háttér van, Juli. Szerintem ezt úgy kell megközelíteni, hogy aki úgy érzi, hogy támadást indít el, és még ismerősöd, tehát tegyük fel, azt mondja, hogy na, akkor most segítek a házasságodban az, hogy elrontom neked. Az evolúció arra tanított meg bennünket, hogy ezeket nyakunk kell baszni. Tehát, hogy ez... de hogy nagyon hamar, hogy ha azért van az életedben néhány ember, akiről kinézed ezt, hogy az erre képes, nem, azért hamar a végére jársz. Hogy ez így, ki képes ilyesmire?
3: Neked most volna egy listád, akit így tudnád.
2: És senkivel nem állok szóba.
3: Ja.
2: semmi, nincsen barátok.
3: Kap a Péter egy ilyen SMS-t, akkor lenne három ember, akire rá tudnál mutatni, hogy ne ez valószínűleg.
2: Az SMS tartalma alapján meg tudnám mondani, hogy ki mondja. Tényleg. Hát igen, mert mindenki egy szegmensét ismeri az életednek, tehát hogyha most jön egy ilyen speciális üzenet, akkor az nagyjából sejtednem, hogy honnan jön.
3: Bárhonnan.
2: Tehát most mit tudom én. Péter kap egy SMS-t, hogy három éve nem gyóntam a mise után, akkor azt lehet tudni, hogy az valószínűleg a pap küldte helyette. Tehát, hogy szerintem az ilyen...
1: Visszanyomozható egy csomó esetben, hogy kitől jött, persze.
2: Kritikusan unalmas életet élünk Péterrel. Tehát, hogy hozzátenném, hogy ugye a barátainkat, mindenkinek a szóhasználatát teljes mértékben ismerem. Tudjuk, hogy, tehát, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, tehát nincsenek ilyen nagy...
1: Nem, esély 15 év, hát na, mindent elárulsz.
2: Nem ilyen swingerbulis, spriccolós életünk, amit a Julinak érted, hogy bárki írhat bármit.
3: Szerintetek menni fog ez az oldal?
1: Szerintem igen.
3: Használni fogják.
1: Ebben az országban pedig különösen.
2: A névtelen... De ez legális?
1: Hát figyelj, semmi olyat nem csinál.
2: De igen, mert szerintem pontosan ellenőrizhetőnek kell lennie, mert vannak ennek ilyen szabályozásai. Tehát nincs, hát mert ez életveszélyes fenyegetéseket is lehetne akkor küldeni.
1: Ha létrehozok egy kamu oldalt, egy ilyen internetkávézóban, tehát nem saját gépről, egy kamu profilt, és azon keresztül én életveszélyesen megfenyegetlek téged.
2: Nem hiszem, hogy ezt megengedi a rendszer. Ezt biztos, nem. Ezt nem.
1: De és olyan ez a rendszer, ez szűri? Tehát azt mondja, ha megöllek szó szerepel benne, akkor nem küldöm el?
2: Hát, hogy akkor nem törli ki a küldőt.
1: Az adatokat.
2: Az adatokat. Mert ilyet nem lehet csinálni. Gondolom már bele, milyen világban élnénk, ha így lehetne ilyet csinálni.
3: Az a baj, hogy ez az ország tele van feketeöves szarkavarokkal. És ez egy újabb platforma arra, hogy még jobban megröccsöntjük ezt a nagy tálat. Tehát, hogy ez szerintem nagyon
2: kollégáiról beszél, Juli, hanem most a világról. Hogy így az országról van szó, nem a kollégáról.
1: Igen.
3: Akkor küldjünk mi is üzenetet.
2: Jó, de kinek? Senki nem érdekel annyira, hogy megkísérítse az életet.
1: De lenne valaki, akivel nem mersz beszélni, vagy nem akarsz igazából beszélni, de szívesen elmondanál valamit neki?
3: Nincs. Én odaállok. Igen.
1: Na.
3: Ha valami gebasz van, akkor mondom.
2: Akkor én mondom, hogy kit hívjunk fel, vagy írjunk SMS-t, vagy nem tudom. Szóval elrészt ugye Balást bántalmazzuk.
1: Más bajos így szerintem így forgatás közben.
2: Aki nem dolgozik, az bántalmazzuk addig, amíg nincs bent. Ahogy nem hívjuk fel, nem kérdezzük meg tőle, mi a helyzet. És aztán nem ürünk neki SMS-eket.
3: De, csörögjünk be.
2: De titkos számra írjunk neki SMS-eket, hogy tudjuk, hogy hol vagy.
1: Igen. De követünk, megyünk utánad.
3: De akkor csináljuk, akkor mi lenne, hogyha akkor megcsinálunk a...
1: Na, saját. Szóval, hogy arra gondoltunk, hogy mi van, hogyha mi leszünk azok, akik átadják ezeket az üzeneteket.
2: Ja, azt nekem kellett volna picsálni, csak elfelejtettem.
1: Így van, azért, na, arra vártunk. Itt arra vártunk, de nagyon semmi egyéb, jó el voltunk Balázsral. Kedves hallgató, ha Szemosz szeretné valakinek üzenni valamit, akkor írd meg nekünk SMS-ben, írd meg a nevét, és írd meg a telefonszámát is, mi fölhívjuk, és átadjuk neki az üzenetet. Tehát meghúztad az autóját, a feleségét is meghúztad, az is jó. Bármi olyan van, amit szeretnétek most átadni, hogy elfelejtettem a gyereket elhozni az Oviból júniusban, azóta is ott van, és ezeket eddig kummantottál, most itt az idő, hogy a Balázsék átadja az üzeneteket. Tehát mi az
2: nem
1: üzenet?
2: Balázsék, most a Rákóczi Feri fogja átadni az üzeneteket.
1: Nem, legyünk mi a többiek. És... Jó, legyünk az a nevünk többiek. Tehát legyen benne a név, a telefonszám, meg az üzenet, és átadjuk, jó?
2: Ha a Géva Júli hangját meghallod, bajban leszel.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami vissza forgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
7: Világmárkák, világra szóló áron.
8: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knopper Snut Bar csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Hozd saját táskádat a Jizzhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jizz, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
13: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
14: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
14: Ahó!

0: World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek augusztus 20-ára. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, az ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Gyöngyösön nem csupán augusztus 20-án, hanem 21-én is folytatódik a Szent István napi programsorozat a főtéren. 60-ban szintén több helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai programok. A hivatalos ünnepség 10 órakor kezdődik a Szent István király plébánia templomban. A következő napokban Hevesen is lehetőség nyílik arra, hogy önzetlen gesztussal segítsünk a beteg embereken. Augusztus közepén két alkalommal is véradást szerveznek városunkban, ahol minden egészséges, véradása alkalmas embert szeretettel várnak. Ma, vagyis 13-án, csütörtökön 10 órától 17 óráig a művelődési központban várják a véradókat, és szintén itt lehet vért adni 14-én, 11 és 18 óra között. Hevesen már augusztus 20-án elkezdődik a Városnapok program sorozata, amely egészen augusztus 22-ig tart. 20-án 9 órakor koszorúzással kezdődik az ünnep a Szent István szobornál, majd 9 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a római katolikus templomban, 10 óra 30-tól díszünnepség és városi kitüntetések átadása, valamint ökumenikus kenyérszentelés következik a művelődési központban. Az ünnepi napot este Bonyár Judit és Sas Dániel dúója zárja egy nyáresti koncerttel. A következő napokon sem lassít a program, lesz rock and roll, DJ, kézműves vásár, gyermekprogramok, néptánc, koncertek és tűzijáték. Részletek a HEOL oldalán. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában. A Szeretetszolgálat azonban felhívja a Heves vármegyeiek figyelmét is arra, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, de egyes tájaink felett vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten, erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közé melegszik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 9:45 lesz egy perc múlva. Közlekedési híreket nézek. Budakeszi utat feltúrták, a budakeszi határnál kilométeres dugó mindkét irányban. Balesetet meg most nem kaptunk semmit. De van, baleset a 8-ason Tücskevár előtt, autó az árokban, zajlik a műszaki mentés és sávelzáráson. Köszönjük szépen. Na hát az elmúlt óra végén fölvetettünk egy ilyen titkos SMS küldő szolgáltatást, és aztán arra jutottunk, hogy ez lehetnénk mi magunk. Nagyon szépen kérünk benneteket, hogy Cuki, szeretlek, drágám, már nagyon hiányzol, az nem mi vagyunk.
1: Tiltástörlés.
0: Így van, az tiltástörlés, mert azt megmered írni magadtól is, jó esetben.
1: Mi nem segíteni akarunk nektek. Ide jól érezni magunkat. Így van. Ez egy nagyon nagy különbség.
2: Ide csak nagyon vállalhatatlan eseményeket küldjetek.
0: Hála a jó Istennek van az is. Tehát ugye a felvetésünk az az, hogy van egy ismerősöd, ez lehet a párod, lehet munkatársad, barátod, akivel szeretnél valamit közölni, de hát igazából cikinek érzed ezt a történetet. Erre valaki kitalált egy SMS küldő szolgáltatást, és azon gondolkodtunk, azon találkoztunk, hogy akkor mi magunk legyünk ez az élő SMS küldő szolgáltatás, nem SMS-t fogunk küldeni, hanem föl fogjuk hívni azt, akit te szeretnél.
2: Igen, de és ez lehet anonim, tehát ez azt jelenti, hogy mi felhívjuk ezt az embert, és nem fogjuk megmondani azt, hogy te ki vagy. Tehát nyugodtan küldjétek azokat.
1: Hát ők nem fogják megmondani, én meg fogom mondani, hogy te voltál. Legyen az, csak az utolsó két szám, hogy itt a telefonszámodnak elmondom.
0: Jó, tehát az üzenetet kell leírjátok azt, hogy kinek szeretnétek elküldeni ezt rajtunk keresztül, és a telefonszámát az illetőnek, mert hogy ugye valahogy utol kell érjük, föl kell hívjuk. Na, akkor nézzük az elsőt. Itt van, ez, ha minden igaz, akkor igen, ez egy kollégális, egy nagyon baráti kollégás üzenet lesz majd. Reméljük, hogy fölveszi a telefont, bár ugye munkaidőben vagyunk. Ez melyik színű fehér telefon? Fehér színű. Jó. Áó, megvan.
3: Halló.
0: Szia, Dávid, itt a Balázsék című rádióműsor, ahol most van egy Juli, egy Eszter, meg egy Feri, tehát Balázs egyse.
2: Hello.
0: Hello.
3: Sziasztok, hello, sziasztok.
1: Rossz hírünk van.
0: És tényleg rossz hírünk van. Figyelj, csak egy üzenetet kell átadjunk neked. Igen. Élőadásban vagyunk, ugye ezt el kell mondjam. Igen. Jó, mert ugye azt találtuk ki, hogy ha bárki szeretne elmondani egy olyat kollégának, barátnak, ismerősnek, szerelemnek, hogy eddig nem merte azt, mi most megtesszük helyette, így szól az üzeneted, és én örülnék egyébként, ha kitalálnád, hogy kiküldte ezt.
3: Igen.
0: Dávid, ragd már össze rendesen azokat a szerszámokat, hogy ne nekeljen javítani utána te bánat.
3: Ja, Isten, ez egyik kedvenc kollégám, és nagyon jó címborám, ő a kopasz, ő a darabos Dávid.
0: Kopasz?
3: A kopi.
0: A kopi.
1: Az öreg kopi.
3: Így van.
1: Na figyelj, adom neked 15 000 forintot, ha most odasétálsz a kopihoz. Egy csavarmazóval. És egy topábbik végével.
0: Jó, és irgalmatlan módon megruházod.
1: Csak egy kicsit, csak jó, de úgy, hogy rádió szempontból lehessen értékelni a produkciót.
0: Jó, mert Kopi nekünk is a bögyünkben van, úgyhogy mi is.
3: Igen,
0: ezt
3: üzenjük. Akkor...
0: De hogy is nem.
1: Viszont, Kopi rengeteget írogat nekünk, és én is üzennék Kopinak, hogy ne írogasson nekünk állandóan.
3: Most
1: sokat.
3: Is hallgat titeket, mert nagyon vigyorog, mert ugye kollégák vagyunk, egy műhelyben dolgozunk, és szerszámkészítők vagyunk.
1: Milyen, pontosan milyen szerszámot készítesz? Hogy hát egy fémjelzett, kopi, hát
2: szanaszéthagyósat.
3: Őszintén, kivágó hajlító szerszámot.
0: Már borzongok, érted?
3: Többet nem mondhatok sajnos.
1: Ez egy pedikűrös szakzsargon.
0: Kiváló
3: nem pont pedikűr, de igen.
0: De Dávid, te tényleg ilyen rendetlen vagy? Vagy ez csak kopi túlzása?
3: Nem, ez csak a kopinak a szeretése, igen. Reggeltől vigyorgott, és mondta, hogy valami fog történni. Jó, hát akkor mondom, lássuk.
2: Üzenj már vissza valamit Kopinak.
3: Kopi, imádlak, de mindjárt bemegyek, és megbeszéljük.
0: Jó van, Dávid, örülünk, hogy ilyen jól vetted. Ezt mondjuk nem is volt durva az üzenet. Szevasz, jó munkát nektek.
3: Sziasztok.
0: Hello. Na, menjünk tovább, akkor jöjjön a következő, mert van. Azt mondja, hogy egy Krisztát fogunk most fölvenni, vagy fölhívni.
2: Én közben sárgáztam.
0: És családi érintettség van a dologban, ennyit segítek előre, jó?
2: Nagy dráma.
1: Jó, ezt mondhatom én. Te köszönjél nekik, én meg utána közben a rossz hírt.
0: Ezt? Egyről beszélünk?
1: Igen, itt jó, van, okay. A falon van.
0: Oké.
1: Ugye ez a kompetenciával megkérdőjelezik ebben a rádió műsorban, miközben hívek rutinja.
0: De hogy is, te viccelsz velem.
1: Na?
0: Fehérem van?
1: De a száma az ugye nem magyar. Az nem probléma? Van pénzünk.
0: Egyszer élünk, viccelsz?
1: Interurbán telefonálunk most.
2: Mm-hmm. Az lenne jó, hogyha rossz számot hívnánk, és rossz embernek.
0: Halló, Kriszta! Halló!
4: Igen, kivel beszélek?
0: Szia, Kriszta! Hello. Ez a Balázsék című rádió műsor. Eszter van itt, Júli meg Feri. Nem tudom, hogy ismersz-e bennünket.
4: Természetesen.
1: Krisztina, átveszem a szót innen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos üzenetet kell átadjunk neked. Ugyanis, hát valószínűleg igen. A férjedtől jött az üzenet. Ha, amennyi, van férjed?
4: Van, természetesen.
1: Először,
0: van. Jó, ez megnyugtató. Jó, ez,
1: muszáj ellenőriznünk, hogy hiteles legyen. Élőben vagy, tehát. Ha most megkérdeznénk, hogy ki az a férfi az életedben, akkor mi lenne a keresztneve? Ez olyan, mint a banki hitelesítésnél. Jó. István, melyik faluban született a alábbiak közül? Hódmezővásárhely? Nem jó. Oké, szóval a lényeg, hogy lehet nekik ugye üzenni olyan embereknek, akik gyávák, vagy személyesen átadjanak üzeneteket. És tulajdonképpen van valami, igen, hogy megfogalmazott. Szerinted milyen kapcsolatos lehet ez az üzenet az István részéről?
4: Húha, ez egy jó kérdés.
1: Milyen legnagyobb bűn, amit kinéze Istvánból jelen pillanatban?
4: Hú, van neki olyan?
0: Hát mindenkinek kérlek. Van szívem.
1: Figyelj, Kriszta, egymás között vagyunk. Tudod te is, hogy egy mocskos disznó a férjed. Hogy te is tisztában vagy vele. Mondjuk ki. Na jó.
4: Nem kell félteni, azt meg kell hagyni.
1: Ugye? Rögtön tudod, hogy miről van szó. Szóval István gyötri a bűntudat, mert állítólag bele szokott pofázni a vezetésedbe. Ez így van?
4: Előfordul, így van, előfordul. Jó szándékból teszi, de nem mindig jól sikerül.
1: És milyen, kiabálós?
4: Ha bemérgelődik, akkor igen.
0: Igen, konkrétan ő is ezt írta, hogy ő elnézést szeretne kérni tőled, amikor üvöltözik a vezetésed alatt. Hát azért ez nem belepofázás, gyerekek. Hát miért nem teszed ki?
1: Azt kell csinálni. Kettesbe visszaváltasz ilyenkor, kicsit kinyitod az anyósülésnél az ajtót. Amikor kinyílt,
4: igen,
1: kitaszított belőle. Ilyen 45 km/h ez működik. Utána kicsit gyorsabban kell elhajtani a helyszínről.
2: Szarul életveszélyesen vezetsz legalább? Van oka beleszólni legalább?
4: Hát mivel kezdővezető vagyok, ezért valószínűleg jó szándékból teszi, amit tesz. Tehát kb. 4 hónapja vezetek, úgyhogy igazából nincs olyan nagy tapasztalatom. Csak lehet, hogy azt hiszi, hogy én már több éve vezetek így hirtelen.
2: És át is nyúlkált?
0: Nem éltetek eddig együtt,
4: nem,
0: szívem.
4: Nem, azt nem.
2: Az a jó, amikor benyúl a kormányhoz.
1: Kizede, hogy anyám úgy tanult vezetni, 35 évesen tanult meg vezetni, hogy apám tanította, ugye Ladával, és ugye apám ugyanezt csinálta, hogy végig aggódott, és akkor anyám mondta, hogy akkor most megálltak a házat, hogy nyissa ki a garázsajtót, hogy beáll. És amíg apám kinyitta a garázsajtót, addig anyám elment. Elment egyedül körözni az éve. Hogy apám akkor ez lándohányos, az volt a pillanat, amikor ez így eljött. Ugye ezt a tippet tudom neked adni, Krisztina, hogy
2: Torold meg.
1: Illetve azt is mondta István, hogy nagyon sajnálja, hogy nem vett neked virágot legutóbb, amikor otthon járt. Ez azt jelenti, hogy külön éltek?
4: Tessék?
1: Külön éltek? Másik országban? Vagy hogy van ez?
4: Nem, úgy értve, hogy úgy élünk külön, hogy ő külföldön dolgozik.
1: Igen,
0: jó, oké.
4: Na, Kriszta. Jön meg, és mozgásban van.
0: Kriszta, hát akkor ez volt az üzenete a te férjedtől, amit nem mert elmondani személyesen. Vagy akkor ezek szerint nem tudod. Hát egy tündére mackó ez a fiú, ugye?
4: Az.
1: Büntesd meg.
0: Oké, Kriszta, puszi. Puszi, hello.
4: Nagyon köszönöm, sziasztok.
0: Na, 2-2, eddig jól vették a dolgot.
2: Figyelj,
0: 3-as
2: jön. Jött egy gyöngyszem.
0: Na, várjál.
1: Na, hol van?
2: Ott van, 9-21-kor.
0: Na most ezt, ha értitek, ami most jön, név nélküli, tehát nincs aláírás, és azt se tudjuk, hogy kinek küldjük. Hogy csak ez egy nagyon fontos üzenet, ezt jó. Kell átadjuk, de hogy ő kicsoda, jó. És kitől kapta, azt nem tudjuk.
1: De akkor csak mondd az üzenet, és tegyük le.
0: Jó, oké, halló!
5: Hello.
0: Hello, szia! Itt van az Eszter, a Júli meg a Feri, ez a Balázsék című műsor, ahol most nincs a Balázsék. Vagy a Balázs. Egy keresztnevet elárulsz nekünk?
5: István vagyok. Szia.
0: István, szia. Figyelj, azt a rovatot indítottuk ma el, hogy olyan emberek üzenhetnek a barátaiknak, a párjuknak, nem tudjuk, hogy ki kinek, akik személyesen nem merték ezt eddig elmondani, de szeretnék átadni az üzenetet. Te is kaptál egy ilyet.
5: Ajaj.
0: Na, mi van? Miért? Mi a sejtés?
5: Tudom, hogy ki volt amúgy.
0: Miért rácsörgött
2: a ráidírt?
5: Nem, hát nagy rajongótok, szóval tuti, hogy ő volt.
2: És szerinted mit üzen?
5: Azt nem tudom.
0: Na figyelj, az üzeneted ennyi. Zeus kiszökött a kapun.
5: Aha, az jó lenne. Akkor mindjárt futok haza.
1: Ki ez a Zeus, és miért fontos, hogy elszökjön?
5: Hát, mert nagyon nagy kutya, és fél némedi megáll akkor.
0: És akkor ez a párod. Jól érzem, ja, hogy a párod üzent?
5: Hát, inkább volt párom, de igen.
1: Ja, volt párom, Kálmán üzent nekem. Figyelj már, és Zeus milyen, tehát milyen típusú kutya? Mekkora?
5: Egy kaukázusi.
1: Aha. Úristen, úristen. Igen. De milyen megfontolással vásároltátok? Ez az első kérdés, a másik pedig, hogy mekkora a bevételi, tehát mennyit teszik egy ilyen kutya?
2: Picinek cuki volt.
5: Amúgy ahhoz képest, hogy nagy kutya nem sokat eszik, de
1: édesanyám
5: a kedvenc kutyafajtája és egyik születésnapjára kapta.
1: De ez milyen, ez nem egy morzsi.
0: A Zeus.
5: Hát az nem egy morzsi.
2: A kaukázusi nem az a műfaj.
0: Na jó, nem, van. Nem. Jó van, akkor átadtuk ezt
5: is. De aranyos és ártatlan kutya amúgy, tényleg.
0: Persze, igen, ezt mondd ezt azoknak, akik félnek a kutyákhoz.
1: Akinek a mellkosán áll éppen.
0: Ilyen másfél méter magasság.
5: Belép valaki és a játékát hozza, szóval nem egy vadoltó.
2: Egy fél letépet kart. Na.
5: Ja, igen, vagy láb.
0: Oké, akkor te tudod, ki küldte az üzenetet célba, igen, és ért a dolgunkat, igen, teljesítettük, jó munkát neked, hello.
5: Köszönöm szépen,
0: szevasz. Na, egy utolsót, jó? Ez nagyon kemény lesz, munkái lesz, és nagyon
1: miért
0: kemény.
1: Miért a Barnabásét olvasod be?
2: Azt kellene, igen.
0: Ezt nem láttam.
2: A telefonszámot írjuk már ki,
0: Jaj. Most már olvastam. Robit fogjuk fölhívni most. Az országos összes Robija figyeljen és vegye föl a telefont.
2: Hívjuk a izét.
1: Etek van olyan dal, ami folyton konstans van a fejetekbe, és amikor van, akkor csend lesz, akkor rögtön megszólal?
0: Mindig ugyanaz szólal meg?
1: Neked négy dal szokott váltogat, de most az a I'm so strong now, I don't know what to do.
0: Oké, Robi nem veszi föl.
2: Nem, hívjuk a másikat.
0: Jó.
1: Ez mi ez a dal amúgy? És miért van a fejemben? 35 éve.
2: Nem lehet, hogy az Otin hallottad?
1: Nem, ott nem volt ez a dal.
2: Nekem az a baj, hogy nekem ilyen Balázs Klárik szoktak bekattanni.
0: Hát kinek mi van a gyerekkorában, Juli?
2: Teljesen a legnagyobb dallamtapadós vagyok.
1: C-Block.
2: C-Block?
1: So strong out.
0: Na, akkor az utolsó következik.
5: Halló?
0: Halló, szia! Itt van az Eszter, a Juli, meg a Feri a Balázsékból. Egy pillanatra tudunk téged
1: ezért
0: zavarni?
1: Ezért nyisd ki a kaput.
0: Halló?
6: Halló, szia!
0: Szia! Megvan, hogy kik vagyunk? Eszter, Juli, Feri, Balázs most nincs itt. Ez a Balázsék című rádióműsor. Ismersz bennünket? Ismer, és éppen ezért nem akar velünk beszélni.
1: Nem ismer senkit, se ember, se Isten.
2: Összetojta magát.
0: Oké, azért én átadom az üzenetet, jó? A Barnabás küldte, nem zavar, hogy más férfiakkal is lefekszel. Na, ezt kellett volna, átadjuk, nem ment át.
1: Igen, de tudtam, hogy férfi lesz, mert ismer Barnabás humorát, és örültem neki, hogy ez végre megtörténik, de mindegy akkor. Jó, és hívjuk fel Békát, és mondjuk el neki a valóságot a mai programjával kapcsolatban.
0: Egyébként nem csak neki van egy olyan dolog, amit tudnia kéne, illetve neki van pont, amit tudnia kéne.
1: Na, mi? Hogy?
0: Még nem mondtam, hogy mennyi időre megyünk el motorozni.
1: Hány nap a hosszabb, mint amit terveztél?
0: Szerintem öttel.
1: Nem feltűnő. Nem feltűnő. Szinte lényegtelen.
2: Hát nem lett
0: alszik szegény, hát tudod,
1: a Balázs hívjuk már, miért hívjuk fel? Hívj már fel, Balázs, mi van? Nem?
0: Dolgozik szíven, egy műsort
2: telefonbetyárkodjunk, ne szórakozzunk már, ne kíméljük.
1: Kit érdekel?
2: Várjál.
1: Ennyi időnk van még?
2: Annyi még van, hogy felhívjuk.
1: Hívjuk már fel, Balázst. Gyere, Laci. Nem érdekel, hogy mit csinál, Laci. Hidd el, ez az elsődleges feladata, hogy minket boldoggá tegyen. Ha erre sem képes, mire képes egyáltalán?
0: Na most 3,5 óra után jutottunk el oda, hogy olyanok vagyunk, mint egy kiborult libás kosár. Érted? Mindenki szétszalad, és mindenki arról gágog.
1: Alfára van szükségünk.
0: Arról gágog.
1: Alfa kell. És te vagy az alfa?
0: És most fölhívjuk őt.
1: Így van.
0: Nagy alfánkat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fölveszi. Egyébként már elkezdődött a forgatás, tehát nem nagyon hiszem, de hát ha.
2: Már nagyon üldöz.
1: De felismeri a számunkat?
2: Szerintem fel.
0: Reméljük.
2: Nagyon dolgozik.
1: De akkor hazudjunk neki, mintha nem lenne holnap.
0: Persze, hogy jelentették.
1: Svábi.
0: Jakubcsek és Karcsika ott
7: mennek. Haló.
1: Haló, Balázs, te vagy az? Itt a Ráskó, Rákóczi.
7: Én vagyok, ki vagy? Mi van?
1: Itt a Rádió 1-ből telefonálunk, Balázsék című műsorból.
7: Eszter, mi van? Adásba vagyok? Adásba vagyok? Jézus Mária, mi van? Mi van? Figyelj, közben nagyon nagy sztorik, nagyon kemény történetek vannak, úgyhogy nagyon azt tudom, mi van. Tessék, bajban vagytok?
1: Igen, ki kellett kergetnünk innen a Jakubcsek Gabriellát, belepisült a babzsákodba, és aztán pedig sikítve elszaladt.
7: Ott volt a Jakubcsek?
1: Itt volt.
0: Igen, bejöttek. Bejöttek Karcsika is, meg a Svábi is.
1: Igen. Elvitték a tonhal konzervenek a javát, gyakorlatilag elvitték.
7: Ne csináld, bementek, annyira arcoskodnak, hogy benn vannak Peste. De most ez mikor történt? Várjál, nézem a lokációt.
2: Jöttek, mentek, beszaladtak. Ennyi volt.
7: Negyed órája.
2: Ez nektek csicskák.
7: Ne csináld, ez most komoly.
1: Igen, a Svábi beledörzsölte a pólóidba a segét.
0: Jó, hát pedig a Karcsikáit is.
7: Azt az illatot ismerem, abban semmi ismeret lenne, azt, hogy nem, semmi ismeretlen nem lesz.
1: Karcsikának szoponikája van, és nem akarod tudni, mi történt.
7: Azt a mindenit, de várjál, azt mondja, hogy nem is látok senkit Pesten jelen pillanatban, az van, hogy ez mikor történt kb. Nekem 10 perc frissül a lokációm, akkor lehet, hogy ők akkor elindultak fölfele éjszakra. Amint közben nézem a térképet, hogy ti miről beszéltek, de Pest közelében...
2: Jöttek, beszaladtak, itt kicsit beledörzsölték, aztán utána el is mentek.
7: Jó. Milyen állapotban volt? A Svábi már nagyon ki volt a Jakubcsektől?
0: A Jakubcsek meg tőled.
2: Láthatóan szeretik ezt a műsort.
7: Ötletet voltam a Gabival, nagyon nyomasztó.
1: Svábi elvitt egy doboz cigit felitől, ennyit tudod az egészről, lehet, hogy pont semmi történik.
7: És a kutya még bírja, még viszi a kutyát? Még
2: bír. Igen.
7: Atya úristen. Jó, én nem mondom meg, hogy hol vagyunk éppen, de azt nem tudom, de nagyon nagy sztorik vannak, elállják az utunkat, követnek bennünket, most már 2 napja váltott autókkal, a szálloda előtt le akarták ereszteni tegnap a kerekünket, tehát itt minden történik.
0: Most látszik, hogy mennyire szeret az ország.
7: Nagyon durva a történet, és nagyon sokan segítik az üldözőket, tehát egyelőre a nyomozati hatóság kihívásokkal küld.
1: Holnap
8: hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
14: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
13: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
14: A Thrive Banknál igen, az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Drive.
15: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
16: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
17: Eladott?
18: Hát muszáj, most pénz kell.
17: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
18: Ez jobb döntés.
17: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
19: Reklámot hallottak.
20: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Néhány perc az életünkből akár három embernek is esélyt adhat az életre. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban hevesen is lehetőség nyílik arra, hogy önzetlen gesztussal segítsünk a beteg embereken. Augusztus közepén két alkalommal is véradást szerveznek városunkban, ahol minden egészséges, véradása alkalmas embert szeretettel várnak. Ma, vagyis 13-án, csütörtökön 10 órától 17 óráig a művelődési központban várják a véradókat, és szintén itt lehet vért adni 14-én, 11 és 18 óra között. Heves vármegye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, az ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Gyöngyösön nem csupán augusztus 20-án, hanem 21-én is folytatódik a Szent István napi programsorozat a főtéren. 60-ban szintén több helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai programok. A hivatalos ünnepség 10 órakor kezdődik a Szent István király plébánia templomban. Hevesen már augusztus 20-án elkezdődik a Városnapok programsorozata, amely egészen augusztus 22-ig tart. 20-án 9 órakor koszorúzással kezdődik az ünnep a Szent István szobornál, majd 9 óra 30-kor ünnepi szentmisét tartanak a római katolikus templomban, 10 óra 30-tól díszünnepség és városi kitüntetések átadása, valamint ökumenikus kenyérszentelés következik a művelődési központban. Az ünnepi napot este Bonyári Judit és Sas Dániel dúója zárja egy nyáresti koncerttel. A következő napokon sem lassít a program, lesz rock and roll, DJ, kézműves vásár, gyermekprogramok, néptánc, koncertek és tűzijáték, részletek a HEOL oldalán. Mese és történetíró pályázatot hirdetett, Mesél a múlt címmel az Érted Értve alapítvány. A szervezők olyan írásokat várnak innen Heves vármegyéből is, amelyek a nagyszülők vagy dédszülők gyermekkorát, iskolai éveit, családi történeteit és emlékeit idézik fel. A pályázat célja, hogy a családok múltja és a generációkon át öröklődő történetek írott formában is fennmaradjanak. A legjobb alkotásokat három korosztályban díjazzák, a pályaművek beküldési határideje november 22-e. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, de egyes tájaink felett vékony

0: fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten, erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27 és 32 fok közé melegszik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3:45 lesz 5 perc múlva, megnyugodott az ország, már ami a közlekedést illeti, bár az előbb az Balázs elmondta, hogy neki korán sincs könnyű dolga, útlezárások, gumikiszúrások és ami csak lehet nehezíti az elkapást.
2: De ez csak nekik. Hát, szerinted elhitték?
1: Á? Illetve figyelj, úgy emlékszem, hogy ilyenkor reggel még, vagy napközben nem tudják, hogy melyik pötty kicsoda.
2: Most még ott tartanak, igen.
1: Tehát ha bárki
2: nincsen,
1: van Pest környékén, akkor az simán elhihető,
2: hogy ők előtte... Csekék?
1: Így van, hogy ők előtte benn voltak itt a stúdióban. Tehát elméletileg működhet az átverés. Na, reméljük, hogy így lesz, és akkor mi is benne vagyunk a dologba. A mai reggelen fölhívtuk Zaher Gábort, mert jött egy hírúja, hogy Brad Pitt 7 év ivás nélkül című remek műve, hát összeomlott, és újra elkezdett piálni. Vannak saját szabályai a fiatal embernek, és ezeket betartja, de megkérdeztük Gábort, hogy akkor ez minek minősül, és mi a magyar százalékos arány ebben a visszaesésben. És megpróbáltuk beállítani az ausztrál birkapásztor kiabálós világrekorderét.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
1: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
3: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abszinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk 3 végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
2: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
1: beraknak,
2: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező?
3: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarú lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit bele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez nem, ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor 3 nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tablettát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
4: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
1: Nem tudsz, hogy
4: igen, amikor az ember nincs egy kalóriadeficitben, akkor összeesik valahol, nincs
3: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidrát, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyóval együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
1: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
3: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor, úgy az ember elindul,
4: a
3: konyhába, vagy,
4: hangosítottál egy fontos gondolatot?
3: Jaj,
4: és találkozunk majd egy gyűlésen, éjszakad fogunk külön a piros magyarosokat.
3: Az anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
4: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket.
3: Igen, tudod? Igen.
1: Milyen hangosan tudják a now szót üvölteni?
2: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, ki a leghangosabb.
1: Nincs benne, kérlek
4: szeretném
1: szépen.
4: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat. A volt tesi tanáromat, jó? Tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvöltse azt, hogy now.
5: Nem lassál! Mi vagy te, ufó?
4: Na őt hozok vissza.
2: Akkor most ordibálunk?
1: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet. Akkor Gévai szaktanári, ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék!
5: Gévai szaktanári!
1: Gyerekek, megvagyunk.
4: Ez egy perverz ilyen iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra, amikor
2: mennyi?
1: 117.
4: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
1: 117. Mennyi voltam, hát 122 a csávó, de nagyon jó.
2: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
4: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le.
2: Hallod?
4: Igen. Csomagoljuk be, Júlit, és most indulás.
2: Indulás Ausztráliába.
1: És gyakorlás nélkül. Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
4: Fel lehet állni, vagy
1: persze, fel, nem, föl, fel, ahogy
2: akarsz.
1: Fekve, tessé. Tehát Ráskó szaktanári.
5: Ráskó szaktanári!
1: 119.
4: Ó, csak kettővel ugrottam meg azért.
1: Hát ne hülyéskedj.
4: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem a kávémat, csak mondom.
2: Mi lesz a következő Guinness rekord? Valamit saját?
4: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávés csészéjében.
2: Ezt még ő is hallotta.
1: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Na, tessék!
2: De várj! Mi tartsam?
1: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
4: nem
1: jó?
4: Nem fogja befolyásolni, hogy feltartott karod a hangerődet?
1: Nem.
4: Jó, okay.
1: Semmivel. Rákóczi! Szaktalári!
4: De ez visszafogtad magad.
1: Nem, na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
2: ez
1: Laci.
2: Nem, ez nem működik. Ez nem.
1: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
2: Felállítottál valamit?
1: Többször is, de az nem Guinness
2: de az
1: rekord.
2: Nem került be.
1: Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben. Egy kézben ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
2: technikája,
1: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
4: Én össze tudok roppantani egy kőbánya és doboztam ellenben. Azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alatt van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
1: Ne.
2: Olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a
4: kobra
2: száját.
4: 11.
2: És...
1: Nincs egyedül.
4: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
1: Hát nem, hogy a konkurenciák.
2: A nyálmirigye spriccelő klubja.
1: Nagyon-nagyon sokan írtak.
2: De ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod...
4: Tud.
1: Nem áll, Gyula! De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted. De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
6: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
1: És leköpöd.
6: És igen, van ilyen.
2: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hát, hogy elindul rá.
6: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
2: Csak kicsivel több a nyálad, mint szokott. Olyankor.
6: Igen.
1: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk.
2: Na.
1: Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kis kanál benzint. Dízelt.
2: Nem
1: gondolom fontos, hogy melyiket iszza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén. A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
0: Balázsék! A Rádió 1-en!
1: 10 óra lesz 10 perc múlva. Lassan fogy fogyatkozunk.
2: Az, fogyatkoztunk.
1: Pálya elhagyóink vannak, kérem. Szépen, nem Eszterneket mennie van egy kis dolga, de holnap reggel 6-kor ő is jön. Egy naphallgatója van még hátra, meg egy Jászberényi hír, a Gyöngyösi úton a vadászbolt parkolójából trafiznak 1 kilométerre a Védakaputól. Normális, hát
2: ez a becsapós. Hát tudod, hogy 1 kilométerre van a Védakapu, úgyhogy ott még nyomod, mint a messzes.
1: Nem
2: és
1: tudom.
2: És ott jól levadásznak.
1: Nem tudom, de a Védakapu nem mindig mér egyébként. Ja, de a Véda az mér.
2: Csak a doboz.
1: Ja.
2: Csak a teste.
1: Na nézzük. Ki milyen truvájt tud témakörünkhöz kapcsolódott a SMS írója. Oh. Akit nem fogunk meghallgatni, viszont megmutatjuk neki a külön ajándékát.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
1: Mész dartsozni, Júcsa? Ti voltatok kint egyszer, nem?
2: Igen, de most még nem mehetünk.
1: Aha, jó, most még nem mehettek,
2: igen. De tavaly ugye voltunk, úgyhogy ez egy tök jó program, ezt már elmondtam, hogy ezt nagyon élnénk. Egyébként együtt elmehetnénk egy ilyenre. Beöltözhetnénk?
1: Pont nem vagyok itt vasárnap. Azt a kutya fáját.
2: Egyébként egyedül fogok ott parádézni.
1: Beöltözve egy sörös
2: macskanőnyelvezben nagyon-nagyon.
1: Na, vigyázzatok magatokra a mai napon, hogyha tudjátok, akkor segítsétek azokat, akiket segíteni akartok, tehát vagy a Balázsékat, vagy pedig ugye a...
2: Vagy pénzzel engem.
1: Rabokat, vagy Julit pénzzel, és akkor holnap reggel 6 óra után jövünk majd megint így 3-asban. Szevasztok!
2: Hello!
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék holnap reggel visszatérnek! A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek!
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja a szentesivagányok.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt, augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, megígértem tegnap, természetesen ma is lesz majd játék. Páros belépőket lehet megszerezni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, úgyhogy ha szólok majd két zene között, akkor tessék ezerrel hívni majd engem, mert most is nagy mázlistának kell majd lenni, 10-nek. 1 perc elmúlt, 10:45, kaptam 2 közlekedési információt. Rebeliel írta, dugó van az M1-esen Budapest felé Biatorbágyig, nagyjából Tatától lehet lassulgatni, köszönjük szépen. Viktor pedig azt írta, az M3-ason 5 kilométeres a sor, kerekharaszt és 60 között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Még másfél munkanap és nagyon sokak szabadsága indul el. Rengetegen vették ki az augusztus 20-ai hetet pihenésre, nyaralásra. Aki dolgozni fog, az is egy rövid héten fogja azt tenni. Augusztus 20-a pedig idén is gazdag programokat hoz, amelyek egyébként már egy nappal korábban elkezdődnek a fővárosban. A részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n a hírek között. Ráadásul ott az ország tortájáról és az ország cukormentes tortájáról is van cikk a hírek között. Egyébként ma reggel Feri, Eszter és Júli megkóstolták, a műsor pedig visszahallgatható. Mondom, a weboldalunkon, a rádió1.hu-n és a Rádió 1 applikáción. Zsülcire nézek, még dolgozik nagyon. Hát jó, adjunk neki egy ilyen 10-15 percet, és visszahallgatható lesz a ma reggel is az interneten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

control, even if you.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na gyerünk játszani! Itt a lehetőség, hogy valaki elvigyen tőlem páros napi jegyet a szegedi ifjúsági napokra. Augusztus 26-29 ott leszünk mindegyik napon dupla stage-zel. 0620 311 111 a forró drót.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nagyot fogunk bulizni majd a fesztiváljainkon is. Nem sokára a Rádió Egy Stage kiköltözik a Strandfesztiválra, egészen pontosan a jövő héten. Két hét múlva pedig a színen két stage-et is felépítünk. Egy stéget és egy Rádió Egy arénát. A tizedik telefonáló pedig jön velünk a színre. Halló!
1: Szia, Jenny vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jenny, honnan?
1: Kecskemét.
0: És szeretnéd, hogy legyen egy utat Szegedre?
1: Hát igen, nagyon szeretném.
0: Figyelj, lesz! Lesz egy utat Szegedre, Jenny!
1: Oh, ez a...
0: Tizedikként értél el!
1: Ó, nagyon jó, szuper.
0: Kérném a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Szuper vagy, Jenny!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Ah, nagyon örülök. Nagyon sokat próbálkoztam.
0: Hát most összejött. És valakit vihetsz magaddal, ki lesz az?
1: Így van, a párommal megyünk majd.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól, jó bulizást.
1: Nagyon köszönjük.
0: Ciao, ciao.
1: A küldött képet.
0: Ja, na jó, Vábelen jöhet majd mindenképpen, jó? Várjuk.
1: Jó, jó. Oké. Okay.
0: Be fogjuk vezetni, drága Rádió Egyesek. Aki tőlem nyer jegyet, az küldjön majd képet Viberen a 20-as 311-111-re, vagy a fesztivál ideje alatt, vagy az utána lévő napokban. Hölgyeim és uraim, játék lesz a következő zenei órában is itt a Rádió Egyen.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak egy nagyon pici szünet, és indítom az újabb zenei órát ezzel. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Hozz saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego, otthon generációkon keresztül.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

Állás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek, páros belépőim vannak a színre, és ebben az órában is odaadom majd valakinek. 8 perccel járunk 11 óra után, kaptam közlekedési híreket. Taki azt írta, hogy az M0-áson az M5-ös és az M4-es csomópontok között kaszálnak. Egyelőre még kicsi a torlódás, de lehet ebből nagyobb is. Dolgoznak az M5-ösön is, ezt István írta. Röszke felé haladva Ócsa és Inács között, úgyhogy itt már 2-3 kilométeres az araszolás. M7-es, volt egy baleset Székesfehérvárnál a Balaton felé, 3 kilométeres a sor, írta Dénes. És azt ugye nemrég tudtuk meg, telített az M1-es Budapest felé nagyjából Tata után Biatorbágyig. Az M3-ason 1 kilométeres a dugó 60 és Kerekharaszt között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jó utat a Rádió 1!

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Bence vagyok, és mindenkinek jó nyarat kívánok. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy!

ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez már a Die Die! Shakira következik, és Burna Boy az év sporthimnuszával. Nem is gondolnám, hogy lesz ennél sikeresebb sporttal közel távol. És van egy urban legend, állítólag a FIFA viszonylag későn döntötte el, hogy ismét Shakirát kérje fel a VB dalhoz, úgyhogy a dalt is, a klippet is meglehetősen szoros határidővel kellett elkészíteni. Ilyeneket olvasni. Jön a Die Die a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai slágermegy. Bizony indult egy játék, egy ország hallottam. Mindenki itt van, mindenki telefonál. A 10 vonalunk egyikéből most valakit adásba kapcsolok. Halló?
1: Ja, Vani vagyok, a játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Vani, Vanessa, ugye?
1: Igen.
0: Jól telik a napod? Mit csinálsz?
1: Nagyon jól telik a napom, dolgozok, és reménykedem abban, hogy nyerek a rádió egyen, és mehetek a Film Fesztiválra.
0: Hát a reménykedésből valóság lett, Vani!
1: Úristen, köszönöm!
0: 10. lettél!
1: Jó, de jó, megnyugodtam.
0: És a 10. telefonáló akkor kapja a jegyet, ha tudja a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálok! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Jaj, de jó vagy! Kit hazol magaddal?
1: A barátaimat, vagy hát egy barátomat.
0: Figyelj, menjetek többen, 2 jegyet én adok akkor, jó?
1: Oké, köszönjük szépen.
0: 2 stage-ünk is lesz a színen, úgyhogy mindenféleképpen találkozzunk, és juttatunk be még hallgatókat, lesz játék délután is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és ezekkel a zenékkel előre is jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Rádiózunk együtt továbbra is, azonnal indítjuk a Daily Mixet ezzel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Felvettek az egyetemre.
8: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
7: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
8: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
9: A Thrive Banknál az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Eladott?
13: Hát muszáj, most pénz kell.
12: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
13: Ez jobb döntés.
12: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
14: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
15: Kevesvár megye városaiban idén is változatos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Augusztus 20-án a hagyományőrző események, ünnepi szentmisék és kenyérszentelések mellett koncertek és családi programok is várják a közönséget. Hevesen már augusztus 20-án elkezdődik a Városnapok program sorozata, amely egészen augusztus 22-ig tart. Augusztus 20-án 9 órakor koszorúzással kezdődik az ünnep a Szent István szobornál, majd 9 óra 30 perckor ünnepi szentmisét tartanak a római katolikus templomban, 10 óra 30-kor díszünnepség és városi kitüntetések átadása következik. A Hevesi Művelődési Központ augusztus 15-én 17 órakor két különleges kiállításnak ad otthont. A rendezvényen a helyi népi kézművesség alkotásai mellett a Geofolk tárlat 69 ország 270 nemzetiségének népviseleteit is bemutatja, pódiumbeszélgetéssel és szakmai előadásokkal kiegészítve.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermegy.

ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, mindenkit szeretettel köszöntök, nagyon kellemes csütörtököt kívánok, a mikrofon és a keverőpult mögött már Kis Gábor, itt vannak a jó zenék is, pop és dance dalok, ebből a két stílusból építkezünk ebben az órában, a rádió egy déli mixe az, ami dübörög egészen 13 óráig. Felkevertem egy dalt egy olasz DJ-től, őt Alex Kenji-nek hívják, és ha valaki tudja, hogy milyen a nyárias pesgés lüktetés, akkor az ő. A Bambolé egy igazi friss track, ez következik.

Ez a 93 étrádió egy csak igazi mai sláger, mert holnap is a napsütéses időjárás lesz a jellemző, és az eső továbbra sem érkezik meg, erre nem számíthatunk. Viszont friss lesz a hajnal, érdemes majd az ablakokat kinyitni, jól kiszellőztetni a lakást. Napközben 28 és 33 fok közötti hőmérséklet vár bennünket itt Hevesen. A következő dal a Daily Mixben egy igazi number one, megjárta az első pozíciót Ausztráliában, Új-Zélandon, na meg itt Magyarországon is. Ez a Full

Ez a 93 Étrádió egy csak igazi mai sláger, megy 33-as Füzesabony Poroszló közötti szakasz. Arrafelé készülhetünk akár radarra, a 31-esen Dormánnál, Mátra-Füredre, hogyha kirándulunk egyet a Parádén, vigyázzunk, de akár itt 60-ban, a Rákóczi úton környékünkön szintén feltűnhet a radar. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek, és már is folytatjuk tovább egy olyan dallal, ami szerintem itt Hevesen is nagy kedvenc. Egy Grammy-díjas csapatnak köszönhetjük, a Clean Banditnek, akik Jazz Glynnel aratták első sikereiket. Most ezúttal Emery viszi a vokát, és a dalhoz David Guetta is csatlakozott. Szól a Rádió 1-en a Cry Baby.

93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely Isten éltesse azokat, akik ünnepelnek, ritka név tulajdonosai teszik ezt, az Ipolyokat köszönhetjük ezúttal, nekik jár a jó kívánság, és itt Hevesen és környékünkön azoknak is, nem kisebb mértékben, akik születésnapot ünnepelnek így augusztus 13-án. Accent következik, egykori Kylie című dalára emlékezhetünk, ebből egy remake készült új címmel, Szénával és Misa Millerrel, ez szól a Daily Mixben, ez a Don't Leave.

0: Ez itt a 93 Hit Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy újabb óra következik, és ehhez is itt lesznek a nagy-nagy kedvenceink, játszom őket. Például egy 1995-ös Faithless dalból egy átdolgozást. Ebben Bibi Rexa fog énekelni, érkezik a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi

Ez a 93 étrádió egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkit köszöntök nagy-nagy szeretettel itt Hevesen és környékünkön. A mikrofon és a keverőpult mögött még mindig Kis Gábor, tartom a frontot, játszom a jó zenéket. Valahogy olyan gyorsan telik az idő, és egy olyan dalt választottam, amiben benne van a bulizásnak a feelingje. Ilyenkor gyáron különösen szükségünk van erre, ugyanakkor nem a leggyorsabb. Látó és Lukele követték el, a videóklipjét érdemes megnézni, abban tényleg van minden, buli kellék, tükörgöm, luxus limuzin, maga a hangulat, illetve a csajok is sokat hozzátesznek. Lottery, ez a dal címe, ez nem maradhat ki most a kora délutánunkból.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, hogyha 31-esen járunk, figyeljünk Dormánnál, a trafi miatt igen feltűnhet, 60-ban a Rákóczin, de emellett még akár Mátrafüreden a Parádin is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek. Itt van egy olyan dal, aminek a kapcsán nekem eszembe jut valahogy a Diszkópatkányok című film, annak az egyik vezető slágere, Hathaway-től a What is Love, hogy dallam világában mennyi átfedés van a kettő között, tehát a J-Lo, David Guetta dal között, illetve a Hathaway sláger között. Mindenki eldöntheti maga, de kétségtelen, hogy nagyon összecseng a kettő. Jön a Save Me Tonight itt nálunk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy a földek, szomjazzák már, de esőre holnap sem számíthatunk itt Hevesen és környékünkön. Sok napsütésben lehet részünk, illetve élénk erős lehet az északkeleti szél. Friss hajnalra készüljünk, érdemes majd szellőztetni az éjszakai hajnali órákban. Napközben 28 és 33 fok között alakul a maximum. Itt Heves városában tehát ez a prognózis, a következő dal pedig igencsak tempós, a Madison Setkóval dolgozott együtt Martin Garrix, őket halljuk. Jön a Butterfly, itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ha az embernek van ízlése, akkor nem kellenek a stylistok. John Newman ezt gondolja, és soha nem is alkalmazott ilyeneket. Mindig maga válogatta össze a ruhatárát. A Calvin Harris-szel közös dala a Blame következik, aztán jön Györke Attila a mikrofon mögé. Nagyon szép csütörtököt kívánok mindenkinek. Kis Gábort hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
2: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
1: Ezt azonnal le kell foglalni.
2: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
1: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
3: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
11: A Vitagin C patikában, vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: csak aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Az 50 legjobb. Igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombaton.

0: Játék. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 10 perccel 2 után is. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Nem sokára ismét játszunk majd, jegyeket lehet nyerni. Páros belépőt a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra. Most viszont két fontos közlekedési információ, az egyiket Ádi írta, hogy az M3-ason Budapest felé Bagnál a teredés előtt 3-4 kilométeres a torlódás. Zsuzsika pedig az M7-esről SMS-ezett, a Balaton felé haladva a Velencei tónál volt egy baleset, és 3-4 kilométeres miatt a sor. 0620 311 111 a forradrót SMS telefon Viber, jöhetnek még a hírek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Sports.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: reggel.
1: Egy újdonság a Heal Me Rádió 1-es DJ-től, Regán Lilitől, mert hogy több elektronikus house tracknek a producere Lili, ez a negyedik saját dala. A Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatjuk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és most a nyár végi fesztiválok egyikére lehet tőlem jegyet nyerni. Jövő héten találkozunk mindenképpen a strandon, Zamárdiban, utána pedig a színen, Szegeden, augusztus 26-29-én, a Rádió Egyes DJ-k pedig bevetésen. A szegedi ifjúsági napokon két stage-en is jövünk, lesz egy stégünk, és egy arénánk, úgyhogy már délután 5-től lehet bulizni a Rádió Egyes DJ-kkel, a 10. telefonáló pedig egy általa választott napon ott lehet. A forradrot 20-as 311-111, játékra fel, hajrá!

0: Csak igazi mai sláger megy, és kapom fel az egyik vonalunkat. Halló, halló!
1: Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Én Nagy Gábor vagyok.
0: Gábor, szia! Autóból, ahogy hallom.
1: Igen, ezt jól hallod. Akkor tegeződhetünk, de jó.
0: Bocsánat, igen. Tegeződhetünk? Megkérdezem én.
1: Én nekem megtisztelő szerintem, hogy szia.
0: Gábor, merre felé autózol?
1: Én éppen Hódmezővásárhely felől érkezem az én drága öcsémhez Szegedre.
0: Túl korán érkezel Szegedre, a szín az 2 hét múlva lesz.
1: Igen, tisztában vagyok vele, de oda is tartanék szívesen, hogyha esetleg arról lenne szó.
0: Arról lesz szó? Mert hogy 2 hét múlva ott leszel a színen!
1: Nem mondod komolyan!
0: De bizony! Ja, hát persze azért a rádió egy szlogenjét tudnod kell, csak azzal adom a jegyet.
1: Oké, rádió egy, csak igazi manság, mert én ezt el sem hiszem.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Az öcséddel mész?
1: Hát én szerintem az én kedves feleségemmel, és...
0: Az öcséd meg majd nyerjen magának jegyet, ez érthető.
1: Hogy van, ezt majd illetve a legjobb barátom is az ő felesége, igen. Szerintem így lesz a négyesünk összeáll. De elképzelhet, hogy öcsém is, és még nem is tudom, más is csatlakozni fog.
0: Jó van, gyertek, jó, sokan, a Rádió egy stage is ott lesz a színen, 2 jegyet én adok, jó?
1: Óriási vagy. Tényleg ilyen álomszerű a sztori, mert életemben, tehát ilyen a közelében nem történt, mint szituáció, igen.
0: Na, hát akkor most végre életedben először nyertél a rádióban, és nagyon jól fogod magad érezni a színen, ez biztos.
1: Az egészen biztos, igen, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Óriásiak vagytok.
0: Szeretjük, hogy boldogak, vidámok a Rádió egy hallgatók. A következő órában is megajándékozok valakit páros belépőkkel a színre.

0: itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, nagyon pici szünet után azonnal indul az újabb zenei óra. A nyár dalával, Accenttel, Tóth Abigaillel és a Sugar Daddyvel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerben, egy szuper délután mindenkinek ezekkel a zenékkel. Györke Attila vagyok, és igen, Lady Gaga dala indult el most. Valahogy mindig újra és újra megerősítésre kerül, hogy a művésznő neve valóban a Queen Lady Gaga című dalából ered. Egy interjúban mesélte el most, hogy producere a Fusari telefonja automatikusan Lady szót írt a rádió helyett, az a fránya autokorrekt, ugye? De hát az énekesnőnek ez nagyon megtetszett.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, van még sok-sok zeném. Az információk után Camerát dalát hozom, Be Mine.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na nézzük, ki a nagymázlista ebben a játékban, amit nemrég indítottam. Halló?
1: Szia, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, szia! Tudod, hogy hanyadikként értél el?
1: Hát nagyon remélem, hogy tizedikként.
0: Tizedik?
1: Én remélem, hogy tizedikként.
0: Hát összejött! Tizedik lettél, Dani!
1: Nem tudom. Hidegráz. Nem.
0: Akkor még kérem gyorsan a Rádió 1 szlogenjét, mire nagyon kiráz az a hideg.
1: Jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Na, mit szólsz?
1: Hát, kicsit izgatott vagyok.
0: Legyél is izgatott, mert ott leszel másod magaddal a színen, bulizhatsz a Rádió 1 stage-nél is. Kit hozol magaddal?
1: Valamelyik haveromat megpróbálom lecsábítani. Aztán, ha nem, akkor nem tudom.
0: Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ezzel problémád lenne. Mindenki veled akar majd menni. Úgyhogy érezd magad nagyon jól.
1: Köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, nincs vége a játéksorozatnak. Ma még lehet éneket nyerni a Szegedi Ifjúsági Napokra. Például Juhász Gergőnél is a Kívánság műsorban a Rádió 1

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 0-24-ben folyamatosan, és nálunk játszanak az ország legjobb DJ-i, nem csak a fesztiválokon, adásban is. Full Max, például 5-től, 2 órán át mixel nem sokára a Live Mixben Juhász Geri mellett, 8-tól jön a Disco Sheet, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, 9 órától pedig a World Is Mine Radio Showban, mint minden csütörtökön, Regál Lili és Joer Junior. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óra, és már bekészítettem egy ilyen dalt az elejére. Hyperton, Out of My Head!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Gastroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
3: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
5: Ahoj!

the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Ti munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello, mindenkinek szép délután, Györke Attila vagyok. Autós barátaim, segítsük egymást a közlekedésben, jöhetnek az infók. 0623111111 a forró drót. Én pedig minden délután dobok egy dalt a vezetéshez. Ma ezt.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: ez a Rádió 1. 16 óra 16 perc közlekedési információkat kaptam. Szemi írta Viberen, hogy az M6-oson Bagnál a Budapest felé vezető oldalon 3-4 kilométeres a torlódás. Ádám azt üzeni mindenkinek, hogy az M5-ösön nagyon sokan vannak, 5 kilométeres minimum a sor Röszke felé Kecskemétnél. Gyuri üzente, 1-es főút, Óbarok, dolgoznak az úton a 35-ös kilométernél, lassabb a haladás.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük ezeket az infókat, várjuk a továbbiakat. A Rádió 1 forradalmatja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Jó utat kívánok mindenkinek!

0: teljes Pool Max. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma is 2 órás lesz a mix. Addig még van pár jó zenei ötletem. Például ez a Taylor Swift dal, amit az infog után biztos, hogy lejátszok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Budapesten a Sziget Fesztivál környékén ma is mindenki okos navigációval vezessen, drága Rádió Egyesek. Kell a türelem. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani. A legkönnyebben a fesztiválozók tömegközlekedéssel közelíthetik meg a helyszínt. A szokásosnál sűrűbben és éjszaka is jár a H5-ös hév. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A Filatorigát hévállomásnál pedig a belváros felé BKK mobil ügyfélpont is segít a közlekedésben. Erről mind-mind lehet olvasni a weboldalunkon a radio1.hu a hírek között. Jó utat mindenkinek! Pontosan 5 órától nem sokára Juhász Gerivel és Pool Max-el indul a Live Mix Summer Edition.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
13: MR vizsgálat Gyöngyösön gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
14: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Városban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: The World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és élőben mixelünk két teljes órán keresztül. Nagy nap a mai. Felavatjuk Pulmexet is a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Ő az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon, és hát akinek játsszák a remixeit a Tomorrowlanden. Hello Pulmex!
3: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit itt fényes nappal is. Igen, engem péntek esténként hallhattatok, és most itt vagyok veletek délután, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és rengeteg újdonsággal készültünk nektek.
2: All in, betolunk mindent, menjünk élőben nem csak a YouTube-on, hanem a TikTok csatornánkon is. 0-20-3-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Isteniek lesznek a zenék két teljes órán keresztül. Kezdjük el.
3: Nagyon jól mondtad, és a következő zene címe pont Passful Wonderful Life Purple Disco Machine-től. Kellemes hallgatózás itt a Rádió 1 Live X-ben mindenkinek.

0: this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.
1: Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pull Max. A házigazda Juhász G.

0: A híres Vance Joy sláger Szigele feldolgozásában ez volt a Riptide a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, ma Pulvex a lemezjátszóknál először a Rádió 1 Live Mix történetében. Közlekedési információk jönnek közben. Csak röviden 6 kilométeres dugó van az M3-ason Budapest felé Bak térségében a kiépített terelés előtt, és erős a forgalom az M7-esen, egészen az M0-as autó csomópontjáig Budapestről kifelé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Rengeteg üzenetünk van, nem az a nagy szám, hogy Pulmexet követi Martin Garrix, hanem az, hogy Pulmex követ engem. Kell lennél több, Máté?
1: De jó, Pajami Máté, köszönöm szépen, hogy írtam most is.
0: Srácok, tartom magam az előző üzenetemhez, amit még egyszer a nyár elején írtam nektek a World is My Radio Show-ba, amikor ti ketten vagytok adásban, nem csak a zenék szexik, hanem a hangotok is. Imádás, puszi, Trixi. Oh.
1: De aranyos vagy, köszönjük szépen.
0: Lesz a szedben a Headlights, nagyon szeretem azt a számot, írja a TikTokon játszint.
1: Pont egy aktuális kérdés, ugyanis ezt raktam fent folytatásként az első saját rádió zenémet, ami tavaly tök nagyot ment itt, és innen is szeretném nappal is megköszönni mindenkinek, hogy ennyien hallgattátok, úgyhogy jó hallgatózást továbbra is itt a Live Mix-ben, Headlights, tőle Pulmextől.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Pulmex ma először fényes nappal, ráadásul két órán át a lemezjátszóknál. És hát azzal, hogy én ennyi SMS-t régen láttam.
1: Jaj, ennek nagyon örülök. Hello, hello, Rádió 1-esek. Köszöntök mindenkit.
0: Hello, srácok. Nem tudom eldönteni, hogy az edzésre koncentráljak, vagy a fenekemet rázzam inkább. Hajrá, Pulmex, jó hallani délután, Tünde.
1: Na, de ez volt a célom, hogy ennyire éljétek. Köszönöm szépen az üzenetet.
0: Tünde, csináld a kettőt egyszerre. Elképesztően jók a zenék, extázis vibe. Hajrá, Pitiman.
1: Köszönöm szépen.
0: Végre te vagy délután Pulmex, remélem többször lesz majd még ilyen. Üdvözlettel, Andrea.
1: Ez csak rajtatok múlik, írjátok meg majd a véleményeteket a következő két órában.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és jön az a DJ, aki számodra meg a te karrieredben nagyon-nagyon fontos helyet foglal el.
1: Így van, Martin Garrixről van szó, aki a legjobban inspirált a kezetektől fogva, és még a mai napig mindig felnézek rá, mert szerintem az egyik legnagyobb DJ a világon. Ugye tőle hoztam a Butterflies itt a Rádió 1 Live Mixben, egy óriási favoritom.
2: A lemezjátszóknál

0: üzenet mindenhol. Sziasztok, Bulmaxre szeretnék szavazni a Rádió egy DJ szavazáson, üzeni Kriszti.
1: Jaj, köszönöm szépen, akkor én már vezetek, mert nekem már van egy szavazatom.
0: Bulmax megkapta az első szavazatot, az... ugye még el sem indult a Rádió egy DJ szavazás. Hello, Bulmax üzeni DJ Tani. Vágjátok, hogy ki a DJ Tani? A 10 éves kislány, fiatal hölgy a TikTokon? Én most fedeztem fel nemrég, ős tehetség a csaj.
1: Én már egy ideje követem, nagyon-nagyon ügyes, és szurkolok is neki, és pont kaptam egy kedves üzenetet az elmúlt napokban tőle, úgyhogy nagyon-nagyon kedves volt, hajrá neked is.
0: Drága DJ Tani, nem tudom, mikor leszel 18 éves, de ahogy betöltöd, akkor mindenféleképpen jelez nekünk. Jó, én nagyon remélem, hogy együtt rádiózunk néhány év múlva. Annyira cuki, annyira jól zenél, annyira jól csinálja ezt az egészet, és olyan szépen választékosan fogalmaz, hogy ilyet én régen láttam.
1: Igen, nekem is tetszik, és én csak annyit üzenek, hogy kitartás, nagyon sok melót kell még beletenni, de jó úton halad, nekem nagyon az egyediség elkezdett már kiforni, és a következő években ennek, ha stabil alapot ad, akkor minden rendben lesz.
0: Így legyen. Alig vártam, hogy a live mixben is itt legyen Bulmax. Gratulálok, jó a műsor, Kinga.
1: Köszönöm szépen, nálam jobban nem várta senki.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy hydration break jön, tartunk egy hidratációs szünetet, megisszuk az összes szűrt vizet a konyhában, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Így van, várunk mindenkit vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
7: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
6: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
7: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél!
14: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
15: Eladott?
16: Hát muszáj, most pénz kell.
15: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
16: Ez jobb döntés.
15: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
17: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
18: Önnek a Protexin kell!
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerét.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
21: Reklámot hallottak.
22: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
22: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
24: Balázsék lakjában voltam pincér, ott az ugandai király volt a ceremónia mester.
1: De téged esküldre tettél be valamilyen súlyelemet?
24: Nagyon szolid volt. Léggömböket engedtünk el a végén. Kívánság léggömböt.
1: Aha. És mit kívántál?
24: Tessék? Nem emlékszem, hogy mit írtam rá. De biztos, hogy nem jött be. Az még nem esett le az a léggömb. Te nem lehet, volt, hogy... semmi nem volt. Volt
1: Balázs,
24: egy zenekar, zongorázó.
1: Lehet, hogy ez a madár ezért jött.
24: Lehet, hogy ez a madár a stégen, ezt akartam, hogy megtaláltam a léggömbödet, kisgazdám. És az volt ráírva.
1: Én megyek a kíváncsi.
24: Nem volt nagy flancolás. Nem. 11-kor tényleg megjött a Ross Stewart, két dalt előadott. Nem, semmi. Most... egy komágyba volt. Tök... Kettőkor még a Ringo Starr ott picit elzongorázott néhány Beatles dalt. Nem flancoltunk, abszolút nem.
22: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: új zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át mixelünk, jön a második felvonás Pulmex-el, ő most zenél először a Rádió 1-es karrierje alatt, fényes nappal, ráadásul rögtön 2 órában, hello Pulmex még egyszer.
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök minden Rádió 1-est, így van, nagyon-nagyon vártam, hogy visszajöjjünk a következő órára is.
0: De jó vagy ember, a 7 szentségit az a Daft Punk óriási volt, üzeni László.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett.
0: Pulmexnek van tehát még 1 órája a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
1: Rengeteg különlegesség érkezik, az első is ilyen, ez a Fastboy Good Life, itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

Worldwide Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig a lemezjátszóknál Pool Max.

0: DJ, ma például Pulmex, őt először hallhatjátok napközben zenélni itt nálunk. Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, főleg Szárliget és Biatorbágy között, az M3-ason pedig egy műszaki hibás busz miatt van nagy dugó Budapest felé, a Szilas pihenőhely közelében. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, végre 110% felett a Live Mixben is, de régen vártam már erre. Nagy gratula Pulmexnek, így tovább, Pacsi Máté.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet.
0: Az elmúlt hetekben rólad szóltak a hírek, veled volt tele a sajtó. A következő remixed miatt?
2: Igen, nagyon nagyot ment, ugyanis képzeljétek el, hogy ezt a feldolgozásomat, amit a Leave the World Behind-ból készítettem, lejátszották a Tomorrowland nagy színpadán az első hétvégén.
0: Úgyhogy gratulálunk hozzá, ez egy óriási teljesítmény, és hogyha valaki nem hallotta volna még ezt a remixet, játsszuk le.
2: Így van, akkor most itt a Live Mix-es közönségnek is megmutatom. Swedish House Mafia, Laidback Lou, Leave the World Behind, Pulmex remixben, itt a Rádió 1 Live Mix-ben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem a Coolmax elemezjátszói mögött, ez pedig Thomas Gray volt és a Heaven, és szerintem erről a fiatalemberről sokat hallunk még.
1: Így van, remélem, én ismerem, nagyon nagy tehetség, és amúgy személyesen ismerem is. Elsőként játszottam itt a rádióban a viral zenéjét, a Rumors-t, amit 50 millió organikus elérést ért el a social media területein, és 15 darab kiadó jelentkezett beérte januárban, úgyhogy ezzel nagyot ment, és a Tomorrowland-nél is fellévett, képzeljétek el, mert odaigazolták le végül ezt a zenét.
0: De nagy öröm napközben látni titeket, hajrá Pulmex, csak így tovább, hamarosan újra élőben is együtt bulizunk a strandon, a legnagyobb rajongód Adrián.
1: Jaj, köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet, így van, a Strandfesztiválon jövő héten találkozunk majd.
0: Pontosan szerdától szombatig minden este ott vagyunk a Rádió 1 stage-en, tehát Zamárdiban a Balaton partján élő közvetítés is lesz, reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk és bulizunk együtt. Tartunk megint egy hidratációs szünetet, jön egy rövid hydration break, az tényleg nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán itt vagyunk még élőben szűk fél órán át, jó?
1: Nyilván, gyertek, tartsatok velünk!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
6: Aló, jó reggelt kívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettünk, bementünk Saikám az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
5: Ő jó, adom.
6: Saikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
7: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
5: Igen,
7: meg.
5: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
6: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
5: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, Csefu. Hogy beszéltünk.
6: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
5: Köszi, csáó, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad. Várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
7: Megvan, Csefu!
8: Esküszöm, nem.
5: Hagyjál
8: már. Megvan, kertész. Szia, Csefu,
5: tartani. Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
9: Sziasztok, sziasztok!
5: Te vagy az igazi Csefu?
9: Én vagyok az igazi Csefu.
5: Csefu! Állsz egy kabátba. Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
9: Kék.
5: Így van. Hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos? Tudjuk? Vagy honnan ismered?
9: Hát régi barátom.
5: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
9: Nem, láttam ilyet. Hogyan? Számat sem tudom különben.
5: Jaj, nem tudod a számát sem.
8: Hát nehéz lesz.
7: De hogy lettél Csefu?
9: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na,
5: jó, van, Csefu, vigyázz magadra! Okay.
7: Vigyázz magadra!
9: Jó, vigyázzok, ti!
5: Ciao.
8: Mi történt?
5: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Mi volt az igazi Csefut?
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen

megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Lajnak. Lajnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai slágerekkel. Mixben. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál. Pull Max!

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Full Max! Full Max! A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Summer Edition Pulmex a lemezjátszói mögött. Most először két teljes órán át, tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet. Te jó ég, Grease 2000, mekkorát szól, táncolok a műhelyben. Pulmex nagyon jó, ölelés, Luci mester.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, örülök, hogy tetszett ez a fajta feldolgozás is.
0: Hello srácok, már hiányzott ez a délután veletek, jó a nyár meg minden, de nagyon le vagyok hozódva az életről, de szép mondat volt. Most meg, ahogy hallgatlak titeket, elfogott a vágy, hogy atomra tekerjem a hangerőt, csak jelezni szerettem volna, hogy megvagyok még, puszil titeket Szabina a Pillás Csajászárok szállásról.
1: Köszönjük, hogy írtál, kitartás neked.
0: Kösz, hogy itt vagy, jó munkát kívánunk, és hát képzeljétek el, drága Rádió 1-esek, van egy nagyon kedves születésnapos kollégánk, akit szeretnénk most felköszönteni.
1: Így van, Antonióról van szó, és Geri, te tudod, hány éves lett? Vagy?
0: Igen, azt hiszem, hogy 69. Vagy az csak a kedvenc
1: számom. Ez a kedvenc számom, 70.
0: Antikám, Isten éltessen, jó nyaralás, gondolunk rád, rátok.
1: Így van, boldog születésnapot kívánunk innen a Rádió 1 Live Mixből.
0: Úgyhogy jöjjön most ő.
1: Tőle hoztam el a legújabb újdonságát, igazi nyári feelinges kis zene, Shot of Adrenaline, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Pulmex.

0: Tökéletes zárás Pulmax-től itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Gyorsan még néhány üzenet, be vagy követve Pulmax, óriásit játszott el. Gratulálok a délutáni műsorhoz, Viki.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien írtatok, és hogy ilyen kedvesek vagytok velem. Nagyon nagy élmény volt itt a Live Mix-ben szerepelni.
0: Sziasztok, valami VIP party lett itt délután, Pulmax zenél, és Jamina után Antonio zenéjét is játsza. Remélem, ebből hagyomány lesz, hajrá az új generációnak, üdvözlete GD. GD, nem is gondolnád nekünk, ez milyen jól esik a Live Mix-ben és a Where Is My Radio Show-ban, ez így megy tök régóta.
1: Így van, és Christopher zenét is hallhattátok, úgyhogy igyekeztem itt az első Live Mix-ben hozni a magyar kötelezőket is, támogatni a többieket is.
0: Szép nyarat mindenkinek, már ami még megmaradt belőle, Pulmax-et egyszer majdnem elkaptam egy selfie-re Zalaegerszegen, na se baj, talán Zamárdi van a strandfesten sikerül, írja Árven.
1: Na, ott biztos ott leszek Zalaegerszegen, szerintem még nem is voltam zenélni.
0: Akkor lehet, hogy Árven összekevert valakivel. Nem baj. Zamárdi van, tudja, hogy ott lesz a Pulmax, meg az összes Árdi vagy DJ, jó? Így van. Szerda, csütörtök, péntek, szombat találkozunk a Strandfesten, tehát Zamárdiban a Rádió 1 stage-en élő közvetítés is lesz. Holnap pedig lesz egy, nem, szombaton lesz egy komoly bulid a Szigeten.
1: Így van, szombaton képzeljétek el, lesz egy saját rendezvényem a Sziget Fesztiválon. A sportzónában fogunk az egyik konténerben csinálni egy óriási boiler partit, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, aki szombaton érkezik 3-tól 6 óráig.
0: Jó bulit kívánok neked, mi pedig találkozunk a Where Is My Radio Show-ban pénteken. Ciao, zseni volt az elmúlt 2 óra, köszönjük szépen.
1: Köszi, hogy itt lehettem, szép napot nektek, sziasztok.
0: Maradjatok, Bibirexa és a Fét lesz jön mindjárt. Velük kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, és játszunk színnapi jegyekért. Ez a Rádió 1.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utazz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapd le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Reklámot hallottak.
15: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
15: Rádió 1.
14: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Tele lesz isteni zenékkel és játékokkal ez a következő egy óra is. A mai első telefonáló Jennifer Lopezt és David Gettát kéri. Szia!
1: Szia, Móni vagyok. Apukámnak és a férjemnek küldeném, éppen kártyázunk.
0: Szia, Móni, mit játszotok?
1: Römizünk.
0: Ki áll nyerésre?
1: Eddig én, szerencsére.
0: Tönkre vered a férfiakat, nagyon jó vagy, mit üzensz nekik?
1: Hát az, hogy mindig így legyen, mindig én nyerjek.
0: David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en, és figyelem, indítom az újabb játékot, ha jönnétek velünk Szegedre, a színre bulizni, hívjatok innentől tizedikként, a számunk 0620 3 111 111.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szimplán vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Mári.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi magisláger megy, sok jó buli és sok jó fesztivál lesz még a nyár végéig. Mindenhová viszünk magunkat, benneteket. Halló, halló!
1: Nándi vagyok, szia! Testről telefonálok.
0: Hello, Nándi, és elmennél Szegedig egy jó fesztiválért?
1: Igen, már nagyon régóta tervezzük, és szeretünk volna eljutni barátokkal, csak még eddig nem volt lehetőségem.
0: Soha nem voltál még akkor a színen?
1: Még nem. Deja vu-n voltunk már korábban. Aha. Szegeden, de még a színen nem sikerült.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Wow, de jó, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy megtört az átok, mehettek a színre is, figyelj.
1: Nagyon-nagyon örülök, de szuper.
2: Gratulálunk, nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök, szuper, köszönöm szépen nagyon.
0: Érezzétek jól magatokat, két helyszínen is ott leszünk idén a színen, és egy újabb páros belépőt még ebben az órában nyerhet tőlem valaki. Jön a Switch Disco, Rehab és Sam Felt, ez a Sleep Tonight. Itt csak igazi mai slágerme.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert Teddy Swims-t kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Én Máté vagyok.
0: Máté, kinek menjen ez a dal, a The Door?
1: Anyukámnak, meglepetésből. Igazából csak úgy meg szeretném lepni, hogy benne leszek a rádióba, hogy kérek neki egy számot.
0: Biztos nagyon örül, ezt akkor most nekijátsszuk. És figyelem, indul az újabb játék, ha szeretnétek páros napi jegyet a Szegedi Ifjúsági Napokra, a színre. Most hívjatok 10-ként, a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan szeretnétek jönni velünk fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Edo vagyok.
0: Hello, Edo, honnan hívsz?
1: Hát képzeld, Szegedről.
0: Ha tudnád, milyen sokan hívnak most Szegedről, meg úgy alapvetően a délkeleti ország részből, voltál már akkor a színen?
1: Hát voltam, de csak egyetlen egyszer.
0: És akkor jó lenne elmenni újra?
1: Hát nagyon. És most vannak olyan előadók, akiket nagyon szeretnék megnézni.
0: Na akkor kérem szépen a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te is ott leszel, te vagy a tizedik!
1: Ez ezt nem mondod komolyan.
0: De!
1: Úristen, nagyon örülök!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Kivel mész majd?
1: Szerintem a kislányommal.
0: Anya-lánya fesztivál.
1: Igen.
0: Jaj, de jó. Igen. Érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Hú, de szuper. Köszönöm.
0: Játszani természetesen holnap is fogunk még itt a

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ne feledjétek, jövő héten Strandfesztivál a Balatonnál, Zamárdiban. Találkozzunk szerdától szombatig minden este a Rádió 1 stage-en. Ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk együtt. Halló, halló!
1: Szia, Zsani vagyok. Tátónak a számát szeretném kérni.
0: Szia, Zsani, intézem, kinek menjen?
1: Férjemnek.
0: Már játszom is. Ennek a dalnak az eredetije, képzeljétek el, 2007-es, viszont szerepelt a Friends and Neighbors című sorozatban még tavaly tavasszal. Ebből lett egy óriási TikTok mém, és ez a dal ennek köszönhetően újra a reneszánszát éli. Jön tehát Kato és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében, csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza, méghozzá Regál Lilivel és Joer Juniorral, ők mixelnek majd a World is Mine Radio Showban, Juhász Geri kijelentkezik, tartok tehát egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, találkozunk a Hydration Break után, szép nyár estét, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water Protein Itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
12: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
12: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít, innentől kezdve egy órán keresztül még az éter. A stúdióban 3D-ben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
5: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. DJ Junior vagyok, FM-en, webben és applikáción keresztül is itt vagyunk veletek, egészen este 9-ig.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, milyen tiszteltem érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek a végéig.
4: Kezdünk is, méghozzá Csepeliesen, vagyis jön a Bambolé itt a Rádió 1-en, a Diszkósítban az igazi mai slágerek között. Ezt küldöm DJ Junior menedzseltjeinek. Alex Kenji jó voltából, sok szeretettel.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és úgy tűnik, hogy ideig meg így lesz. Minden este 8 és 9 között Diszkosit, és idén is lesz természetesen születésnap, ezt már mondom előre, december első hetében fogjuk ünnepelni a 21. születésnapját a Diszkosit Radio Show-nak.
1: És egyébként egy csomó Diszkosit aktivizáció van, majdnem annyi, mint a tavaly évben. A tavaly év volt a rekord, ugyebár 30 aktivizációnk volt, most ott vagyunk valahol a 28-29-nél, de a jövő héten most már tényleg kikerül minden, mert hát ugyebár van olyan, amiről igazándiból nem beszélhetünk, ami jövő hetet érinti, de egy biztos, hogy ott leszünk a Strand Fesztiválon is, ám már Attila nélkül a jövő héten az elejétől a végéig.
2: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik Google, illetve ahogy a franciák mondják, Ugel, David Guetta, French Montana, meg a többiek. Ez a Shine a Diszkositben, természetesen Vincent Jouvelben.

0: Rádió 1 csak igaz, ma is Sláger megdiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névlaposok, ma többek között az Ipolyok, Áldáskák, Beniták, Elenák, Gerdák és Hippolitok, ne röhögjetek rajtuk, lézős. A szülőnapos pedig az ismerősen közül Niederkirchner Antal, vagyis DJ Antonio, Bodac Martin, Pintér Tamás és Sára Mikál. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Antoniót Isten éltesse, én is köszöntöm őt nagy szeretettel. Annyit akartam még mondani, hogy nem az ünnepeltek röhögünk, hanem rajtad, hogy amikor így a telefonot nézed, akkor van ez a mozdulat, hogy így szét kell húzni, na azt a sűrű
2: használod. Minél nagyobb legyen.
1: Nem, én mindig csak egyszer, de akkor teljesen.
2: Mutasd meg, akkor a betűkkel.
0: De nem értem, van szemüged, miért nem veszed fel?

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkos itt Radio Show több mint 20 éve, DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, és egyébként térjünk már vissza egy egészen picikét még az Óbudai szigetre, illetve a DJ Oti Show-ra. Hatalmas szeretettel és figyelemmel fogadtak az emberek, szinte minden szavunkat, utasításunkat, kérésünket követték, és ezt szeretném megköszönni mindenkinek. Hát, hogy elviseltek minket ebben 35 percben.
1: Igen, szerintem jól bírták nagyon, diszkosítás slágereket játszottunk, régi nagy kedvenceket, egy-egy újat belecsempészve. Én azt gondolom, hogy a Balázsnak a showját, ugye a DJ Otit jól előkészítettük, pont ahogy kellett, és egyszerűen annyira várták az emberek, hogy bulizzanak, hogy ez a 65 ezer ember az egyszerűen extázisban volt. Jó hosszú volt a kifutó például, és sokat futkároztunk kifele, de nagyon jól éreztük magunkat. Én komolyan mondom, hogy nagyon jó érzés volt ennyi emberről játszani, mert azért sok nagy buli játszhatunk, de nyilván 65 ezer ember az 65 ezer ember.
2: Nagyon durva visszajelzéseket kaptam egyébként az emberektől. Egyöntetően mindenki azt mondta, hogy a mi szettünk alatt fáradtak el a legjobban, mert hogy folyamatos, hát majdnem olyan volt, mint egy ilyen aerobik óra, mindenféle feladatokat adtam nekik, de hogy nagyon-nagyon imádták, és tényleg óriási büszkeség volt, hogy a legnagyobb ováció egy magyar dalra jött meg, én annak nagyon-nagyon örültem, én őszintén megmondom, én pont a tömeggel szembe voltam, és akkor meghallottam ezt a sikort, a sírás kerülgetett, és inkább akkor így fogtam magam, azt besétáltam, hogy majd ott inkább pityergek.
0: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, érkezik az egyik legújabb Essential Kelly-től, a Milkshake 2026-os Essential Mix-e.

0: Ez rádió egy esti show, a diszkosít rádió show, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színű zenékkel, Bárány Attila mixe, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, még egy picit magamnál tartva a szót, én most szombaton játszom egyetlen egy helyszínen, méghozzá Bélmegyeren, egy nagy fesztiválon fogok több ismert magyar lemezlovas társaságában pörgetni, úgyhogy odaérkezem majd hajnali fél kettő tájékán.
1: Ha már itt tartunk, akkor én szombaton várok mindenkit, majd sok-sok szeretettel már egészen korai órákban Jászszent Andráson, utána pedig megyek az est végén, de még mindig szombaton a Szeledítóhoz szórakoztatni, szóval tessék oda megérkezni. További információk a Hanvai PG Fanclub Facebook oldalon.
2: Most pedig megyünk tovább Paulo Kempfot és Markus Schulz dalával, a Not Over Yet Bissensen mixével, itt a Rádió Egyen a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai Pizsivel búcsúzunk is egyből ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy most szombaton Bélmegyeren fogok majd pörgetni, és minden eredeti valódi DJ Juniorral is elérhető a YouTube csatornámon. Ráadásul holnap este émixelek 8-on majd itt a Rádió egyen, illetve hétvégén érkezik a Swedish House Mafia Slicky Lee Happiness is So Sad című dalának DJ Junior remixe a YouTube csatornámra, meg egy Alex Kenji Bambolé DJ Junior remix is, úgyhogy csekkoljátok a csatornát és kövessétek be. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, búcsúzom, szombaton várok mindenkit sok-sok szeretettel, Jász Szent Andráson, utána pedig a szelídító partjánál. Vasárnap, ugye az elmúlt vasárnap kikerült egy DJ ot is diszkosítás videó, aztán kikerült kedden is, és ma este is az utolsó erről a partiról, benne van ugyebár mindenjönnek egyik legnagyobb szerintem diszkosít partjának Sikolya, tessék csekkolni a TikTok csatornámon. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
2: A héten 5 fellépésem lesz, de ebből egy egész estés. Ma Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, holnap Balatonfűzfő játszom a Boppáján, ahol a többi diszkosítás

a lejátszók mögött, bővebb információ rajongói oldalon a Facebookon, és búcsúzunk még hozzá Tom and Collins dalával. Érkezik az Ibiza 2026-os Beatsession mixe. Ezzel köszönünk el tőletek, és kívánunk mindenkinek további rádiózást. Sziasztok! Polish.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami vissza forgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagyágyúk minden értelemben. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Rewind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: minden este a Rádió 1 stage-en. Na Lili, most pedig egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a Rádió Szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jövő héten Strandfesztivál, szerdától szombatig találkozzunk minden este Zamárdiban is a Rádió 1 stage-en. Reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk együtt, és hát a strandon fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. We'll be right back.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: és Rehab egyesítették az erőiket, ez volt a Sleep Tonight a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ugye azt ígértük, hogy igazi A-kategóriás szupersztárok várnak titeket egész este, Alex Kenji, Hugh Girl, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyárestétekhez. Mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
2: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál!

egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili. It's like one, it's like two.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Regál Lili a lemezjátszói mögött. Hugh Girl érkezik, most tudjuk, hogy imádjátok. Egyébként szeptemberben, ha valaki nem tudná, lesz egy daytime buli a Budapesten. Ez a Moving to the Sun, Imael Angel-lel és Hugh Girl-lel készítette közösen. Ezt játszottad Majorkán is, Lili?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szeptemberben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztő jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál.

0: Egyes a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne, a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don Vick miatt egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regá!

0: A Rádió Egyet halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Jó showban a Rádió 1-en, Joel Junior elemezjátszói mögött Jonas Blue, Edge of Desire, ebből jövünk éppen kifelé, mivel megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio showban a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up, this is Samfeld, you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1, Hungary.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: játszottam a JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu. Az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak. Nem sokára hozom Cookie újdonságát, de itt lesz Shakira, Kamrád, most pedig a Fastboy, ez a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a Melóban kitartást. A legnagyobbak szólnak továbbra is, és nagyon fontos, várom az üzeneteket 0620 311 111. És ahogy mondtam, a legnagyobbak, mert hogy Billie Eilish után Shakira, és az a dal, amit egész VB alatt hallgattunk, de imádtuk, és azóta is a Die Die az igazi mai slágerek között.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert víkend után Kamrád a fogyadásban. Az mindenképpen közös bennük, hogy nagyon szeretik a gyökereiket. De víkend is még sokszor visszatér a szülővárosába, Kamrád pedig konkrétan nem is hajlandó elköltözni onnan, akármennyire is, ez egy német kisebb település, egy pár ezer fős település, mind a mai napig ez a központja, oda kötik a barátai, és azt mondja, hogy itt tud a legjobban alkotni. Ilyen nagy kedvenceket is, mint ez, Kamrád és a Hagior

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Fontos, ma is lesz játék. A szegedi ifjúsági napokra páros belépőket lehet nyerni a Rádió 1-től. Ő pedig Dolcsi a folytatásban. Anxiety.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely remélem mindenki teljesen átérzi a nyári hangulatot, és még bírjuk, mert hogy továbbra is tombol majd a 30 fok, és ezen a hétvégén is lehet nagyokat csobban. Jövő hétre egyébként már mondanak esőt, de egyelőre koncentráljunk a hétvégére és az igazi mai slágerekre, amik között egy igazi nyári favorit most a kezdésben, Alex Kenji és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

De vagy kedvenc! Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig a Rádió egy DJ-je Lotfi Begi Freddyvel közösen a Pain and Glory pörgött, Begi pedig természetesen ott lesz a szegedi ifjúsági napokon is, amire páros belépőket lehet nyerni tőlük ezen a héten. Ma még figyeljük Attist és Gergőt, mert hogy ők pörgetik ki a jegyeket. Nem pedig az újabb nagy kedvencet indítom Hypatontól, Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, menj, és egy igazi fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, a fogyarásban pedig egy igazi újdonság Loitól, aki egyre nagyobb sikereket ér el, óriási koncerteket csinál, de pont most nyilatkozta, hogy ha bár nagyon imádja a koncerteket, a legnagyobb élmény most, hogy egy csomó fesztiválon fellépőként is ott van, és ez neki az igazi siker. Hát meg közben nyilván ez a dal is, amit indítok, a legújabb a slágerlisták éléről Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer Rita Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, és az megvan, hogy a tegnapi nap a balkezesek világnapja volt? Csak mondom. A Why Don't We Jön, ez a Fall in a rádió egyen. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi